Békesség Istentől nagy szeretettel köszöntöm Homokóra késő éjjeli műsorunk hallgatóit. Május 5-én, kett hajnalban Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró gondolatával, aki 1936-ban ezen a napon született. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Elsőként klasszikus zenét hallgatunk, Chopin műveit játsza Idil Biret. 4 óra után áhítatot sugárzunk, fellapozzuk a kalendáriumot, és az ünnepeltekről sem feledkezünk meg, valamint múlt hétfői keresztény élet felekezetközi műsorunkat eleveníthetik fel. A Homokóra 3. órájában pedig az április 26-ai zenélőköntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, amely a Szellemi Tulajdon világnapjára készült. Ezzel 3 hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A következő órában Frédéric Chopin műveiből válogatunk. Elsőként balladái, majd második zongoraszonátának részlete, végül pedig etüdjei csendülnek fel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

Órában Frédéric Chopin balladáit, második zongoraszonátájának részletét, illetve etüdjeit hallhattuk Idil Biret előadásában.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől nagy szeretettel köszöntöm Homokóra késő éjjeli műsorunk hallgatóit. Május 5-én, kett hajnalban Lázár Ervin Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró gondolatával, aki 1936-ban ezen a napon született. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Hamarosan a mai áhítat szól, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig április 27-i keresztény életrovatunkat hallgatjuk újra. Erre számíthatnak a következő órában, tartsanak velünk! A mai áhítat címe: Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliuma 17. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat, és eszembe jutott az a sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok megsokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak, mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki.

Imádkozzunk. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztes arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Ámen. A hálaadás megtanít hálásnak lenni. Üzené Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, és adjunk hálát azért, amink van.

0: Május 5-e az év 125. szökő évben 126. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 240 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kötődnek a mai naphoz. 1494-ben, május 5-én Kolumbusz Kristóf II. Amerikai útja során partra száll Jamaica szigetén és elfoglalja azt Spanyolország részére. 1764-ben ezen a napon alapítja meg Mária Terézia a Szent István rendet. A Szent István renddel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a Magyar Királysághoz is kötődtek. 1816. május 5-én John Keats, az angol romantikus költők második generációjának egyike, akit a szépség költőjének is neveznek, publikálja első versét a The Examiner című folyóiratban. 1835-ben ezen a napon megnyitják Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens első közforgalmú vasútvonalát. 1891. május 5-én New Yorkban megnyílt a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. Az ünnepi koncerten Piotr Ilics Csajkovszki kiváló orosz zeneszerző vezényelt. Az intézmény 1960-ban került a város tulajdonába, 1964-ben pedig nemzeti kulturális örökséggé nyilvánították. A nevét Andrew Carnegie, amerikai acélkirályról kapta, aki ezt a zeneművészeti központot megálmodta és finanszírozta. 1912-ben ezen a napon kezdődött az 5. újkori nyári olimpia Stockholmban. A Svédországban rendezett újkori olimpia volt az első, amely igazán korszerű és újításokban gazdag volt, így az addigiak közül a legsikeresebb is lett. 1919. május 5-én Aradon gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakít a kikiáltott tanácsköztársasággal szemben, ami később Szegedre teszi át székhelyét. 1949-ben ezen a napon Londonban a londoni szerződés vagy 1949-es londoni egyezmény aláírásával 10 ország, Nagy-Britannia, a Benelux államok, Franciaország, Dánia, Norvégia, Svédország, Írország és Olaszország létrehozta az Európa Tanácsot. 1957. május 5-én volt a román televízió első sport közvetítése az Anglia-Románia rögbi mérkőzésről, és 1961-ben ezen a napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Ez volt az első repülése a NASA programjának, amely során egy ember a Mercury űrhajó fedélzetén átlépte az úgynevezett Kármán vonalat, és eljutott a világűrbe. Freedom 7 néven is ismert a jármű, mivel a repülés során az űrhajós választása alapján ezt a rádió hívójelet használta a NASA. Most tekintsük át a történelem folyamán, milyen ismert személyek születtek május 5-én. 1265-ben ezen a napon született Dante Alighieri olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa. Az Isteni Színjáték című műve 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a mennyországot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint véleményt alkot. 1747-ben ezen a napon született II. Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király. Habsburg-lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője és nagymestere. Mária Terézia királynő és lotaringiai első Ferenc német-római császár gyermekeként felvilágosodott szellemű nevelést kapott, különösen a természettudományok és a technika iránt érdeklődött. 1813-ban látta meg a napvilágot Søren Kierkegaard, dán filozófus és luteránus teológus, aki a 19. század nagy magányos gondolkodója néven is ismert, részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű irodalmi, világos szemléletű filozófiai és pszichológiai elemzéseket és teológiai írásokat. Keresztény vallásos nézőpontja, mint saját hitküzdelmeinek a háttere minden írásában fellelhető. 1814-ben ezen a napon született Balassa János, magyar sebész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője, az elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. 1818. május 5-én született Karl Marx, német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője. Munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. 1846-ban ezen a napon született Henryk Sienkiewicz, irodalmi Nobel-díjas lengyel regényíró. Walter Scott és a francia romantikus regényírók hatására 1882-ben elkezdte írni történelmi trilógiáját, amely a 17. századi Lengyelországban játszódik. A regényírás közben sokat utazott is, 1896-ban főművét a Quo Vadis című regényét fejezte be, 1900-ban pedig a Keresztes lovagokat. 1904-ben a francia becsületrenddel tüntették ki, 1905-ben pedig irodalmi Nobel-díjat kapott kiemelkedő epikai munkásságáért. 1909-ben született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése. 1936-ban ezen a napon született Lázár Ervin, Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Meséin több generáció nőtt fel, könyveiből film és hangjátékok is készültek. Művei nem csak gyermekeknek szólnak, hanem felnőtt korban olvasva is élvezetesek és tanulságosak. Legismertebb kötetei a Hétfejű tündér és a Négyszögletű kerekerdő. 1942. május 5-én született Bújtor István, Balázs Béla díjas magyar színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. Pályáját színművészként kezdte, de 1964-től szerepelt tévéfilmekben is. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját a Pogány Madonna című filmben, ezen kívül ismertebb filmjei a Sándor Mátyás, a Három testőr Afrikában, Fekete gyémántok, a Pendragon legenda és a Kőszívű ember fiai. És 1943-ban ezen a napon született Papp Kincses Emese, irodalomtörténész, publicista, az erdélyi magyar közélet jeles alakja. A diktatúra bukása után Hargita megyében vállalt közéleti szereplést, ezt az időszakát idézi fel személyes töltetű, vallomásos szenvedése, a Virrasz velem. Átdolgozta Páskándi Géza a Költő visszatért című rockoperáját, amelyet Csíkszeredában Ne késsetek harangok címmel mutattak be. Orvosférjével közös munkájáról Csengők és szívhangok címmel Sütő András forgatókönyve alapján tévéfilmet is készített a Bukaresti Magyar Szerkesztőség. A születési évfordulók után tekintsük át azokat a neves személyeket, akiknek ma elhalálozási évfordulójára emlékezünk. 1705-ben hunyt el Első Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 48 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Birodalom második leghosszabb ideig uralkodó monarchája, egyben a harmadik leghosszabb ideig uralkodó magyar király. 1821-ben Szent Ilona szigetén számüzetésben meghalt Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, az első francia köztársaság konzulja, majd első Napóleon néven a francia birodalom császára. Az európai történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér. Összesen 56 győztes csatát vívott meg. 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór, a márciusi ifjak egyike, regényíró, újságíró, a nagy magyar mesemondó, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja, a Szent István rend lovagja. Művészetének legszembeötlőbb jellegzetessége a cselekményesség, a fordulatos, váratlan meglepetések sokaságát tartalmazó meseszövés. 1948-ban ezen a napon halt meg Sextilius Ive Puscariu, román nyelvész, főként nyelvtörténettel, nyelvjárástannal és lexikográfiával foglalkozott. 1905-től a Román Akadémia levelező, 1914-től rendes tagja. 1919 után a Kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem első rektora volt, itt megszervezte az egyetem román nyelvészeti intézetét, amelynek a folyóiratát, a Dakorromániát is szerkesztette. 1971-ben ezen a napon távozott az élők sorából Violet Jessop ír ápolónő. Nővérként dolgozott a Titanic, a Britannic és az Olympic hajókon. A Titanic jéghegynek, a Britannic egy víz alatti aknának, az Olympic egy katonai hajónak ütközött és elsüllyedt. A nővér mind a három katasztrófát túlélte, 83 évesen halt meg Angliában. 1972-ben hunyt el Szuhanek Oszkár, bánsági magyar festő. A budapesti képzőművészeti főiskolán tanult, majd 4 éven át a Párizsi Julien Akadémián Modigliani és Rodin művésztársa volt. A francia fővárosban rengeteg elismerésben részesült, munkásságát Julien nagydíjjal jutalmazták. Európai és észak-afrikai tanulmányúton vett részt, utazásainak élményeit impresszionista tájképeken örökítette meg. A romániai és magyarországi múzeumokon kívül festményeit moszkvai, párizsi és római képtárak, magángyűjtők őrzik. És 1997-ben ezen a napon hunyt el Kibédi Ervin színművész, Jászai Mari díjas érdemes művész. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, majd 1949-től a Honvéd Művész Együttesben, 50-től a rádiónál dolgozott. 1951-től a Honvéd Színháznál játszott, 1957 óta a Vidám Színpad tagja. Több mint 100 film és tévészerepben játszott, írt rádió és tévé forgatókönyveket. Ezen kívül május 5-e az esélyegyenlőség napja az Európai Unió területén. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók.
1: Tán kalendáriumot lapoztunk Deák Anitával, most pedig Szegedi Csaba köszönti a napünnepeltjeit.
2: A mai napon köszöntünk minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat. Ők azok, akik ma ünneplik a névnapjukat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Györgyi, a György férfi névnői párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália, Gyöngyike. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Irén, görög eredetű, jelentése béke. Judit, héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. Erna, Ofel német eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik, jelentése komoly, határozott különösen a harcban. Pius, latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. Köszöntünk tehát minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik számára a mai nap valamilyen jellegzetes eseménnyel bír.

0: Bemin Ferenc dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. A következő percekben múlt hétfői, április 27-i keresztjén élet felekezetközi rovatunkat adjuk közre.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A János evangélium a 20. fejezetének 24-től 31-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, a magyarországi Szilágyi Gábor kisújszállási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet és Ítélkezni című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Szilágyi Gábor lelkipásztor vagyok Kisújszállásról. Istenek igéit János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 24-től a 31. versig tartó részéből, eképpen. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten fia. És ebben a hitben éltek, legyetek az ő nevében is. A feltámadott megjelent a tanítványoknak, bár ők féltek az emberek és a vallási vezetők bosszújától, félelmük örömre változott. Jézus jelenléte békességet hozott, amely nem csak üres frázis. Szükségük lesz erre a belső békére, hogy ezt hirdetni tudják másoknak is. Ezért küldi el őket Jézus, hogy elkezdjék a jó hír továbbadását, vagyis a missziót. Ehhez a Szentlélek erejét is kapják egyenesen a Mestertől. Jézus a bezárt ajtók ellenére másodszor is megjelenik a tanítványoknak. Ezzel is bizonyítja, hogy ő Úr a természet erői felett. Ezek előtt már tanúi lehettek, hogy járt a vizen, és lecsendesítette a tengert is. Jézusnak semmi sem lehetetlen. Korábban Tamás nem találkozott a feltámadottal, de most jelen van. Ő az, aki nem hiszi el a feltámadást tényit csak akkor, ha fizikailag is tapasztalja azt. Az olyan gondolkodású ember, mint Tamás, elzárja maga elől a belső tapasztalás hitébresztő csodáját. Nem látni és hinni. A levegőt sem látjuk, mégis tudjuk, hogy létezik. Aki ezt tagadja, annak vennie kell egy nagy levegőt, hogy megbizonyosodjon annak létéről. Tamás látását nem csak a kételkedés akadályozza. Ő a Mester elvesztése feletti fájdalmát egyedül akarja feldolgozni. Sokszor fájdalmunkban, gyászunkban mi is elvonulunk. Magunkra zárjuk szobánk és a szívünk ajtaját. De addig, amíg a gyász feldolgozása magányosan is megy, a vigasztalódás már a közösséghez, családtagokhoz, barátokhoz és a lelki testvérekhez kötött. A hit nem látásból, hanem hallásból van, de a látás megerősítheti a belső érzést. Ez történt Tamással is. Ez a tapasztalás hitvallást eredményez. Én Uram és én Istenem. Nem a tapasztalásból lesz a hit, hanem pont fordítva. A hit munkája a tapasztalást. A hitetlen tanítvány szavait Jézus utolsó boldog mondása zárja: boldogok, akik nem látnak és hisznek. A gyengén látó vagy vak embereknek kifinomulnak más érzékszerveik, például a hallásuk. Ezáltal sokkal érzékenyebbek lesznek minden külső hatásra, mint látótársaik. Fiatalon egy nyíregyházi vállalatnál dolgoztam. Ha telefonálni akartunk, fel kellett hívnunk a telefonközpontost, hogy adjon városi vonalat. A telefonközpontos fiatalember mindannyiunkat a hangunkról ismert, be se kellett mutatkoznunk a hívás elején, tudta, hogy ki van a vonal másik végén, és hogy melyik mellékre kell kapcsolnia a kért vonalat. Később tudtam meg, hogy a telefonközpontosunk születésétől fogva vak volt.
A hit szemüvege segít a lelki vakságunk leküzdésében, ahogy Tamás kételkedése is, egyik percről a másikra, nem csak hogy bizonyosság és hit, de hitvallás is lett. János evangéliuma nem csak azért érdekes, mert teljesen másként látja Jézus földi pályájának kezdetét, mint az első három evangélium, hanem azért is, mert vannak benne történetek, amelyek csak is ebből az evangéliumból ismerhetőek meg. Tamás története is ide tartozik. Talán nem véletlen, hogy az evangélium írója közli az olvasóival, hallgatóival, hogy az örömhír célja a hitébresztés. Ezért is mondhatjuk, a János írat nem történetírás, hanem evangelizáció, hitébresztő írat. Adja Isten, hogy fájdalmunkban, gyászunkban, kételkedésünkben maga a feltámadott nyissa ki a szemünket, hogy a beszűkült tudat boldog hitvallássá emelje minket a hit látásával. Imádkozzunk! Urunk, olyan sokszor nézünk, de nem látunk. Megint máskor látunk, de pont a lényeget nem látjuk. Adj nekünk hitbeli látást, amely kiküszöböli a kételkedést és az emberi gyarróságot, mely által csak akkor hiszünk, ha látunk, érzékelünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete a magyarországi Szilágyi Gábor, a Kisújszállási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. Isten üzenete a János evangéliuma 20. fejezetének 24-től 31-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangélium gondozásában megjelent legújabb könyvet szeretném bemutatni. Ennek a címe a Dzsungel doktor afrikai emlékei. Az írója, a könyv szerzője Paul White, a jól ismert afrikai történetek könyveinek a szerzője. Ízelítőül a könyv tartalmából néhány mondatot. Afrikai karácsony. Egy hiéna félelmetesen üvöltött a sötétben. Doktor, ez közel volt, mondta Timoteo, afrikai szakácsom, miközben feladta

Keresd kint egy petroleumos dobozt, töltsd tele földdel, és ültesd bele a fát. Ez lesz a karácsonyfánk, ahogy Ausztráliában is volt karácsonyfánk. Színes papírszalagokat tűztünk a durván vágott ajtó tetejétől az ablak moszkitohálójának keretéig. Egy dobozból apró pasztelin gyertyákat, csillogó gömböket és girlándokat szórtam a csomagoló ládából készült permanganáttal festett kis szekrény tetejére. Morgások sorozata jelezte Roger érkezését a karácsonyfával. Timothy megpróbálta banánlevelekkel díszíteni egyetlen luxus kellékünket, a használtan vásárolt ellemmel működő vezeték nélküli rádiót. A karácsonyfának háttal állt. Amikor vagy 6 próbálkozás után végre elégedett lett a művével és hátralépett, a karácsonyfa éles tövise gyenge pontján találta. Roger vidáman felnevetett. Ah! Nyögött Timothy, miközben a banánlevelek a földre hullottak. Roger, szeretnél segíteni a fa díszítésében? Igen, még soha nem láttam ilyet, válaszolt csillogó szemmel. Gyertyákat tűztünk a hosszú tövisekre, és díszes papírba csomagolt dobozokat kötöttünk fel a fára karácsony alkalmából. Közép-afrikai karácsonyi ünnepünkre. A falu mögött dombokról mennydörgés hallatszott. Doktor, ma este esni fog az eső, mondta a szakács, miközben elhelyezett egy hatalmas papírgömböt. Mindent el kell raknunk a plafon rései alól. Biztos vagy benne, hogy esni fog, Timoteo? Egy csepp se esett 8 hónapja. Karácsony este mindig esik, ez a szokás itt Uggogóban. Gyere, nézd meg, doktor! Kín sűrű sötétség volt, a szél pedig elállt. A dombok fölött villám cikázott, távolról mennydörgés hallatszott, és az eső csodálatos illata érződött a kiszáradt földön. Még egyszer benéztem a raktárba, ahol az Epsom sót tartalmazó hordok, vattak kötegek és hatalmas gyógyszeres üvegek között nagy halom díszcsomagolású doboz volt. Ezekbe késő délután ceruzát, kis jegyzett füzetet, szappant és zsírpapírba csomagolt, nagy darab barna cukrot tettünk. Mindegyiken egy beteg vagy segítő neve állt. Nagy kosarakba raktuk őket a másnapi ünnepre készülve. Timoteo mosolyogva figyelte, amint 2 nagy harisnyát helyeztem el a gyerekszobában. Már minden kész. Jó éjszakát, doktor! Aludj békességben! Jó éjszakát, aludj a plejádász fiastyúk árnyéka alatt, mondtam a szokásos gogo búcsú formulát. Valószínűbb, hogy a tetőn lévő rés alatt alszom, doktor, vigyorgottim. Fél órával később fáradtan bebújtam a moszkito háló alá. Nagyon mozgalmas volt az a nap. Utolsó éber emlékemben a Good King ismerős sorait hallgattam, amint lelkes afrikaiak élénken énekelték, miközben a falu keskeny ösvényein haladtak. Távolról hallatszott a benszülött táncot kísérő dobok pergése. A folyó melletti tüskebozotban Hiena nevetett. Az énekesek elkezdték a The First Noel kezdetű dalt, de én már semmit nem hallottam a második verszak után. Elaludtam, és az otthonomról álmodtam. Hirtelen felébredtem. Az egész ház úgy rázkodott, mintha óriási széllökés érte volna. Kiugrottam az ágyból, és kirohantam, hogy lehúzzam a rollót, és bezárjam a spalettákat. Még küszködtem a sötétségben, hogy megkösem a zsinorokat, amikor ömleni kezdett az eső. Egy másodperc alatt elásztam, de valahogy sikerült megkötni a rollót, és összezárni a spalettákat. Berohantam a házba, meglehetősen szánalmas formában. A víz csurgott a pizsamámból. A viharlámpával vacakoltam, de 4 gyufát is a betonpadlóra ejtettem, mire sikerült meggyújtani. Az eső úgy zuhogott, mint egy vízesés. Megpróbáltam felkészülni arra, hogy a házat is elárasztja a víz. Gyorsan összeszedtem edényeket, fazekakat, laborokat, és elhelyeztem őket a várható stratégiai pontokra. Egyet tettem az egyetlen karosszékre, egy másikat az íróasztalomra, harmadikat viharvert zongoránk felső oktávjára, majd berohantam a gyerekszobába, az ágyakat viszonylag száraz helyre húztam, és az ajándékharisnyákat gondosan betakartam feleségem esernyőjével. Aztán eszembe jutott a nagy halom karácsonyi csomag, benne a sok cukor, és elborzadtam arra gondolva, hogy mit tesz velük ez a trópusi özönvíz. Kisiettem, és a kórház raktárából hozott gumilepedőkkel betakartam őket, majd újra megvizsgáltam az állapotokat a házban. Zseblámpával kinéztem az ablakon, de csak a szél futta, szakadó esőt láttam.

Az egész domboltal egyetlen rohanó barna folyónak látszott. A bádok tetőn kopogó eső zaját túlharsogta a dombokról lerohanó fólyok üvöltése. A sötétséget egy-két másodpercenként megszakították az élénk több ágú villámok, amiket szinte azonnal a dübörgő mennydörgés követett. Megnéztem az edényeimet. Néhányat kiürítettem, volt, amit odébb toltam, aztán olyan hirtelen, ahogy elkezdődött, elállt az eső. A felhők elhúzottak, és megjelent a hold az eláztatott vidék fölött. A fólyok mindkét oldalon tovább robogtak. Azon tűnődtem, vagy mi történt a kórházban, de nem maradtam sokáig kétségek között, mert az éjszakás kötöző jött bejelenteni. Nem sok történt, doktor. Kicsit zsonglőrködtünk az ágyakkal, csak egy páciens lett nagyon vizes. Az a fiatal ember, akinek a karját megharapta a krokodil. Kiugrott az ágyból, megcsúszott a nedves betonon, és feldöntötte a vízes vödröt. Mindjárt elkezdtünk nevetni. Megsérült a karja? Nem. Mi lett a falakkal? Grimászt vágott. Három napi munka a kőműveseknek csupán a férfi korteremben. A sár téglák mindig szenvednek ebben az évszakban. És mi lett a dekorációkkal, kefa? A papírcsíkok ázottan csüngnek, szánalmasan néznek ki, de reggel majd rakunk fel banánleveleket, bízz csak ránk. Végül is a tető még fent van, a kútak pedig tele vannak vízzel. Nincs okunk a panaszra, és bizonyára jó termés lesz ebben az évben. Valóban, doktor, de gondolj a moszkítokra. Azokból is jó termés lesz, és sok munka a maláriával ebben a nedves évszakban. Nos, igen, a kinin majd segít a malárián. Mikroszkópokkal, fecskendőkkel, tablettánkkal és gyógyszerekkel leküzdhetjük a moszkítókat. Jó éjszakát, kefa! Jó éjszakát, doktor! Az énekesek újra megjelentek, láttam őket, amint elmentek a kórház mellett. Ocska, viharlámpával világították meg az útjukat. Az eső áztatta a földi magyarok kerten túlról, hallatszott a hangjuk. Keresztények, ébredjetek! Én nem, mosolyogtam, miközben levettem moszkító csizmámat és bebújtam az ágyba. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádió hallgató számára. Akik szeretnének hozzájutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.bibluszalapítvány.org

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet és ítélkezni című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ítélet. Az ítélet helyes megítélést jelent. A görög nyelvben az ítélet, a krisis, ami tisztázást, elvárást, döntést, majd ítéletet, elítélést, a gonosz határozott elutasítását, néha pedig kárhoztatást jelent. Jézus azt mondja kora kegyeseinek, hogy kínos pontossággal tízedet adnak a mentából, kaporból és köményből, de elhagyják az ítéletet és az irgalmasságot. Olvassuk Máté és Lukács evangéliumában. Ezeknek a kegyeseknek fővétkéül azt jelöli meg, hogy megtagadják a jogosságot a fele baráttól. Az ítélet az igazságtalanság tudtul adása. A mennyei atya lényének nem felel meg, hogy a világra kárhoztató ítéletet mondjon. Elküldi fiát, hogy megmentse azt. És amint azt János evangéliuma 3. fejezetének 17. verséből olvassuk, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha a világon uralkodó homályba beragyog az ő napfénye, hogy mindenki jól tudjon tájékozódni afelől, hogy mi a jó és mi a rossz. Természetesen az, aki akkor, amidőn Isten teljes világosságot ad, előnyben részesíti azt, hogy sötétségben maradjon, Isten elutasító ítélete alá kerül, és végül teljességgel az Isten nélküliség sötétségébe jut. Addig, ameddig homály van, azaz, amíg nem jelennek meg Istentől küldött emberek, elfogadható még a bizonytalan magatartás. De ha felülről világosság támad, mindenkinek döntenie kell, hogy hová fordul. És amint azt írva találjuk János evangéliuma 3. részének 19. versében, valamint az apostolok cselekedetei könyve 17. részének 30. versében. Az Úr Jézus halála ítélet a világon. Az Úr Jézus halála mutatja meg nekünk azt, hogy Isten mennyire komolyan vette a jó és a gonosz közötti gyökeres döntés megvalósítását, azt, hogy a sötétség legfélre esőbb zugaiba is bevilágítsunk, és hogy a képmutatást elítéljük. Ebben a halálban megy végbe a világ kárhoztatása. János evangéliuma 12. részének 31. versében így szól az íge, most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Azok, akik az egyetlen teljesen jót és tisztát kitaszították körükből és kivégezték, maguk mondtak önmaguk fölött ítéletet arról, hogy lényük alapjaiban istentelenek és tisztátalanok. Ez az ő ítéletük. Mivel pedig mi emberek a magunk erejéből a legjobb esetben is csak ilyen látszat egyenességig tudunk eljutni, azért az, ami nagypénteken történt, mindnyájunk ítélete. Itt nem csupán fölöttünk kerül ítéletmondásra sor, Isten Jézus Krisztus keresztjében megítélte és kárhoztatta a bűnt a testben. Ott, ami óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy felfüggesztessék a bűn teste. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Így szól az íge
Pál apostol rómabeliekhez írott levele 6. részének 6. versében. Isten ezzel a kereszttel kimondta az ítéletet minden bűnön és testen. Jézus Krisztus keresztje hatalmas ítélet bűneinken, Isten rajta ütötte agyon a mi óemberünket.

ítélkezni, illetve elítélni csak azt tud, akinek hatalma van azt végrehajtani. Ilyen vonatkozásban az ítélet csak megvizsgálás lehet, mennyire ige szerinti valakinek az életmódja, vagy valami. Egyetértek vele, vagy elvetem. Az Úr Jézus megkívánja tanítványaitól, hogy meg tudják ítélni embertársaikat. A hegyi beszédben azt mondja az Úr Jézus, Máté evangéliuma 7. részének 1. versében, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ezzel természetesen nem gondol arra, hogy a tanítványok ne ítéljenek, ne vizsgáljanak meg az íge mércéjén. Sőt, kell, hogy világos ítéletük legyen embertársaik tettei és cselekedetei felől. Ítéleteiket bizonyos körülmények között határozottan ki is kell nyilvánítaniuk. Erre gondol Jézus Krisztus azzal a véleményével, hogy legyen bennetek só. Márk evangélium a 9. részének 50. verse. Jézus Krisztus elveti azonban az ítélkezést másokon. Az az ítélet, amelyet Jézus Krisztus elvet, az ítélkezés. Amikor a bíróság az emberen már kimondta az ítéletet, ezzel az ügyet elintézték. Nem foglalkoznak többé vele. Arcátlan merészség az, hogy egy embert, akin Isten ítélete még nem hangzott el, elintézetnek vegyenek, sutba dobják azzal a megjegyzéssel, hogy ez már csak ilyen, és ilyen marad. Valakiről, aki egyszer hazudott, azt mondani, hogy általában hazug ember. S mert volt, aki valaha könnyelmű hangon beszélt, azt mondani róla, hogy könnyelmű ember. És mivel valaki egyszer csődbe került így ítélni, ez semmire való, mindez ítélkezés. Az ítélni ellentéte remélni. A szeretet mindent remél. Számol azzal, hogy Isten irgalmassága még nagyon sokat tehet az olyan emberrel, akivel mi már mit sem tudunk kezdeni. Hogy ott fent még korán sem mondanak le arról, akire itt már csak legyintenek egyet. A szeretet hisz abban, hogy a mindenható átformálhat embereket, és számol is ezzel. Krisztus igen súlyos ítéletet mond ellenségein, Máté evangéliuma 23. részében. De hogy ezzel még nem ítéli el őket, azt a kereszten értük elmondott imádsága bizonyítja.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet és ítélkezni című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Szegben múlt hétfői keresztjén élet rovatunkat hallhatták, amelyben Szilágyi Gábor, kisújszállási református lelkipásztor mondott áhítatot, az Evangélium Könyv kiadó könyveit Babos Márton mutatta be, az új szövetségi fogalmi szótárból pedig rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvasott fel.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől nagy szeretettel köszöntöm Homokóra késő éjjeli műsorunk hallgatóit. Május 5-én, kett hajnalban Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró gondolatával, aki 1936-ban ezen a napon született. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan zenélőköntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, utána pedig Andreas von Wangenheim dalait hallgatjuk. A zenélőköntös április 26-ai kiadása a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából néhány meglepő példával szemlélteti a túlbuzgóságból származó fonákságokat. A szerkesztő Nagy Ibolya.
3: Zenélőköntös.

0: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Április 26-a 2001-től a Szellemi Tulajdon Világszervezetének határozata alapján a Szellemi Tulajdon Világnapja. A világszervezet 1967-ben alakult meg azzal a céllal, hogy védje a szellemi tulajdont az egész világon, és ösztönözze, elősegítse a kreatív tevékenységeket. Jelenleg a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 184 országa tagja, köztük természetesen Románia és Magyarország is, főigazgatója pedig a szingapúri származású Darren Tang, aki 2020. október 1-én lépett hivatalba. A zenélőköntös mai példái a szerzői jogok kérdésköréhez kapcsolódnak, kezdeni pedig egy rövid történeti áttekintéssel fogunk. Már az ókori Kínában is léteztek ediktumok a szellemi alkotások védelmére, de a modern értelemben vett védelem csak a könyvnyomtatás elterjedésével jelent meg, királyi privilégiumok formájában. A védelem az illetéktelen másolók ellen irányult, csak a nyomdászok és kiadók kaptak kizárólagos jogot művek terjesztésére, vagyis a szerzők jogai még háttérbe szorultak. Az első olyan törvény, amely a jogot a kiadók helyett már magának az alkotónak biztosította, Angliában jelent meg, annak királynő statutumának formájában 1710-ben. A törvény 14 évre védte a műveket, az intervallum pedig meghosszabbítható volt, ha a szerző még életben volt. Korlátozott ideig kizárólagos jogot adott a művek sokszorosítására is, ebből született meg a másolásjog, vagyis a copyright fogalma. Az Anna királynő statutuma indította el azt a folyamatot, amely a mai nemzetközi szinten is szabályozott szerzői jogi rendszerekhez vezetett. Az államok közötti szerzői jogok biztosításának alapjait először az 1886-os Berni Unió fektette le, amelynek alapján a védelem a mű létrejöttével automatikusan keletkezik, azonban csak meghatározott ideig érvényes. A szerző életében és a halálát követő évtől számított 70 éven át, ami után közkincsé válnak az alkotások. Az Egyesült Államok ezt az egyezményt nem írta alá, vagyis a védettséget ott még mindig csak a kiadók élvezték abban a korszakban, amelyre vonatkoznak a következő Stravinsky-től idézett szavak. A Petruska című balett részlete után kiderül, hogy pontosan miről van szó.

Stravinsky Petruska című balettjéből hallottunk részletet. A New Yorki Filharmonikus Zenekart Pierre Boulez vezényelte. A kintornát idéző dallamról a következőket meséli a szerző. Egy kintorna minden délután ezt játszotta Beaulieu-ben az ablakom alatt, és miután úgy találtam, jó lesz ahhoz a jelenethez, amelyen éppen dolgoztam, beleírtam. Nem gondoltam, hogy a zeneszerző még él, vagy hogy a zenét szerzői jog védi. És Maurice Delage, aki nálam volt, úgy vélte, hogy ez a dallam nagyon régi lehet. Aztán néhány hónappal a premier után valaki tudatta Diaghilevvel, hogy ezt a dallamot egy bizonyos Mr. Spencer írta, aki még nagyon is él, és Franciaországban lakik. Így hát 1911-től kezdve a jogdíjak egy része Mr. Spencerhez vagy örököseihez vándorolt. Ezt nem azért idézem fel, mintha sajnálnám. Illik fizetnem azért, ha más valaki tulajdonát használom. De nem tartom illőnek, hogy valamennyi tisztán zenei, nem színpadi Petruska előadás után, még az olyan részletek után is, mint az orosztánc, a jogdíj egyhatod részét kelljen fizetnem a szövegkönyvtárs szerzőjének. A Jambes en bois incidást évekkel később egy másik követhette volna, a Happy Birthday, boldog születésnapot dallama, a köszöntő preludiumban, amit Pierre Monteux 80. születésnapjára írtam. Ezt a darabot már 1950-ben felvázoltam egy terv számára, amely nem valósult meg. Ezt a dallamot névzenének véltem, vagy legalábbis úgy tudtam, hogy nagyon régi és homályos eredetű. Kiderült, hogy a szerző él, de szerencsére nem követelt ellenszolgáltatást. Itt nyitunk egy zárójelet. A Happy Birthday to You az 1890-es években született Kentuckyban. Eredetileg óvodás gyerekek köszöntésére szánta a két szerző, akik kísérleti óvodát vezettek. Mildred és Patty Hill ezzel a kis dallammal köszöntötték a gyerekeket reggelente, Good Morning to All szöveggel. Hosszú jogi viták után 2016-ban a dal köztulajdonba került, így ma már szabadon felhasználható. Most Stravinsky változatát hallgatjuk meg.

Elhangzott Stravinsky-től a Pierre Monteux karmester 80. születésnapjára komponált Greeting prelűdje. A Columbia Szimfonikus Zenekart a szerző vezényelte. Még egy utolsó Stravinsky sztori a szellemi tulajdon témában. 1939-ben az 57 éves zeneszerző az Egyesült Államokba költözött. 1944. januárjában egy koncerten a Bostoni Szimfonikus Zenekar élén eldirigálta az amerikai himnuszt is, vagyis a csillagos sávos lobogót saját átiratában. Ahogy a zeneszerző halálakor a New York Times nekrológia felidézte, a koncerten a rendőrség is megjelent, és kérdőre vonta a zeneszerzőt az átdolgozás kapcsán. Épp hogy le nem tartóztatták. Megmondták neki, hogy ilyet többet ne csináljon, amit Stravinsky készségesen meg is ígért. Hallgassuk meg Stravinsky hangszerelésében az Egyesült Államok himnuszát, amelynek dallamát eredetileg John Stafford Smith komponálta egy londoni úri klub számára.

A Szellemi Tulajdon világnapjához fűződő műsor végén elevenítsük fel annak a szemléletnek az emlékét is, amely azt vallotta, hogy az alkotásokban megnyilvánuló szellem fényét nem szabad véka alá rejteni, mert az ihlet Istentől való, egyedül övé a dicsőség. Soli Deo Gloria. A szerénység és nagyvonalúság eme korszakából két részlet következik egymás után. Vivaldi négy hegedűre írt H-moll koncertójának záró tételét Bach átiratában is meghallgatjuk, mint A-moll csembaló négyes versenyt.

Vivaldi négy hegedűre írt hámol koncertóját az I Solisti Italiani előadásában hallottuk. Következik Bach ámol csembaló négyes versenyének záró tétele, szólisták Karl Richter, Hedwig Billgram, Ivona Fütterer és Ulrike Schrott. Közreműködik a Müncheni Bach zenekar.

0: Bach ámol csembaló négyes versenyének utolsó tételével véget ért a Zenélő Köntös mai kiadása. A viszonthallásra.
1: Zenélő Köntös.
2: És 26. Zenélő Köntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amely a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából néhány meglepő példával szemléltette a túlbuzgóságból származó fonákságokat. A szerkesztő Nagyi Bolya volt. A következőkben pedig Andreas von Wangenheim dalait hallgatjuk. Ő generációja egyik legérdekesebb és legkifejezőbb gitárosának számít. Zenei tanulmányait a hamburgi és a bázeli főiskolákon végezte. Több díj mellett 1987-ben elnyerte az Európai Nemzetközi Gitárverseny Bach díját, és azóta Európa legtöbb országában, valamint Koreában, Kínában, Japánban, Kanadában és az Egyesült Államokban is koncertezett. Gitárprofesszorként két zenei felsőoktatási intézményben, a Karlsruhei Zeneművészeti Egyetemen és a Lucerni Zeneakadémián is oktat. Andreas von Wangenheim dalai következnek.

Ezekben Andreas von Wagenheim generáció egyik legérdekesebb és legkifejezőbb gitárosának dalait hallgattuk. Ezzel lassan homokóra késői műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 órától Lukács Orsolya számít hallgatóink figyelmére. Friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb incsiklandozó recepttel is várja a korán ébredőket. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Lázár Ervin, Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő meseírótól választottunk, aki 1936-ban ezen a napon született. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a nap gondolata. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől. Viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okosváros megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos golyós szavazással döntenek, számolt be az Agile Press. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatásához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Ager Press. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második helyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmányversenyét. Az országos esettanulmányverseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének 3 csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher és dr. Rácz Béla Gergely, dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak két stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a Libri Bolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából most a Szenvedésről című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Szívverés. Olvassuk a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. verset. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. A Szentírás ajtóval kezdődik és ajtóval végződik. A Szentírásnak az első oldalain olvasunk arról, hogy Káin forgatja magában az ő testvérének a megülésének a gondolatát. Amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy Káin, a bűn az ajtód előtt várakozik, ólálkodik és rád van vágyódása. A Szentírás végén pedig Krisztusról olvasunk, aki megkeresi az embert, életünknek az ajtaja előtt kopogtat. Két ajtó van tehát. Az egyik ajtó az, ahova, amin keresztül kilépek a bűnre, a bűn felé. Ez az az ajtó, amin keresztül kapcsolatba kerülök a gonosszal, akinek rám van vágyódása. A másik ajtó Krisztus. Az az ajtó, amin keresztül beáramlik az életembe a kegyelem. Az ajtókat tehát jól meg kell vizsgálnunk, hiszen az egyik az kivezet önmagamon kívülre, az Istennel való közösségemen kívülre, a bűnbe, a kísértésbe, az elbukásba. A másik ajtó viszont az az ajtó, amin keresztül bejön az életembe a kegyelem. Amikor Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn, a kísértés az ajtó előtt ólálkodik, akkor azt mondja Isten Káinnak, hogy uralkodjál a bűnön. Igen ám, de a bűnön nem tudok uralkodni. Megpróbáltam, nem is egyszer, megfogadtam, és mégsem sikerül. Bárhogy igyekszem, bárhogy erőlködöm, képtelen vagyok ellenállni a bűnnek, az indulataimnak, a vágyaimnak, az egóm akaratának. A bűnnek a zsoldja viszont halál. Tehát nem tudok uralkodni a bűnön, aminek a következménye halál lesz. Pál apostol elkeseredve kiállt fel a rómaiakhoz írt levélben. Hát kicsoda szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki szabadít meg ebből a lehetetlen helyzetből? A válasz Jézus Krisztus. Krisztus szabadít meg ebből. A feltámadott Krisztus keresi az embert. Azért keresi, hogy az ő kegyelmével és irgalmával, bűnbocsátó szeretetével bejöjjön az ember életébe. És ez a Krisztus kopogtat az ember ajtaján, ez a Krisztus kopogtat az én szívemnek az ajtaján. Csak hogy nagyon könnyen nyitjuk meg az ajtót a bűnnek, a kísértésnek, az ordító oroszlánnak, de mindig bezárkózunk Krisztus előtt. Különös hajlama ez az embernek, a bűnre, a sötétségre, a szenvedésre. Megnyitjuk magunkat a bűneink, a kísértéseink előtt, de zárva tartjuk az ajtót a kegyelem előtt, Krisztus előtt. Krisztus viszont nem sértődik meg, nem fordít hátat nekünk, hanem eljön, megkeres, megáll az ajtónk előtt is, és zörget. Azt olvastuk az ígénkben, hogy íme az ajtó előtt állok. Az íme azt jelenti, hogy most. Most kereslek téged, most zörgetek, most van az a pillanat, amikor döntésre hívlak. Dönts az életed tekintetében, beengedsz, vagy pedig nélkülem éled tovább a te életedet. Ebben az íme megszólításban ott van az is, hogy a döntés nem halogatható. Döntésre kell jutnom, hogy mi legyen az életemmel. Íme az ajtó előtt állok, most, és zörgetek. Nagyon kedves kifejezéssel fordítja a latin nyelvű Biblia ezt a kifejezést, hogy zörgetek. Azt olvassuk itt a Vulgátában, Szent Jeromos fordításában, hogy pulzó. A zörgetést a pulzó, pulzálással, a szívveréssel adja vissza a latin nyelvű Biblia. Sok finomság és sok üzenet van ebben. A mi Urunk nem erővel dörömböl a mi szívünknek az ajtaján, a mi életünk ajtaján, hanem az ő szívverésével. Mintha az ő szívét szorítaná oda a mi Urunk a mi szívünkhöz, hogy halljuk meg azt a finom szívdobogását a mi Urunknak, amiben szeretet, irgalom van és könyörület a mi számunkra. A mi Urunk tehát kedvesen az ő szívverésével zörget, pulzál a mi szívünknek az ajtaján. Ha valaki megnyitja az ajtót. A döntés nem az, hogy jó leszek-e, hanem az, hogy beengedem-e az Urat az életembe. Nagyon sokszor eldöntöttem már, hogy jó leszek, és hát tudjuk a végét, hogy nem sikerül.
A döntés mindig arra vonatkozik, hogy beengedem Krisztust az életembe. Igen ám, de hát sokszor kosz rendetlenség van otthon nálam, a szívemben, a lelkemben. Nem baj. Az én Uram azt mondja, hogy veled akarok vacsorázni. Abban a körülményben, amiben te vagy, én is azt akarom enni, amit te eszel. Ha szomorúságot, szorongást, félelmet, fájdalmat eszel, akkor én azt akarom veled együtt enni. Vele vacsorázok, és ő én velem. Íme létrejön a közösség Krisztussal, az asztal közösség, a kegyelemnek ez a drága közössége. Krisztus kopogtat a szívemnek az ajtaján, nyissam meg, engedjen be magamhoz. Mindenható Urunk, szerető, hűséges Krisztusunk, köszönjük, hogy megkerestél bennünket, köszönjük, hogy nem bírtad el a bezárt ajtókat, hanem egyen-egyenként odajössz az életünkbe, és kopogtatsz a te drága szívveréseddel. Légy áldott, Urunk, ezért a szeretetedért. Amen.

Az elmúlt percekben Vizsky István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából a Szenvedésről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Jancskó Mihály Noémi.

a szenvedésről. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Pál apostol Filippiekhez írt levelem 3. részének 10. verse. Carl Gustav Jung a lelkés családból származó nagy svájci pszichológus házának egyik ablakára a keresztet hordozó Krisztus képét festette. Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk, mondta egy teológus látogatójának. Nemrég jártam Indiában, és ott döbbentem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, meg kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember megkísérel érzéketlenné válni a szenvedéssel szemben. Mi nyugatiak inkább a legkülönbözőbb testi, lelki és szellemi kábítószerekhez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést le kell győzni. Ez csak akkor lehetséges, ha magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó Krisztustól.

a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szenvedésről című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Lázár Ervin, Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. A pontos idő 6 óra 30 perc, most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyét. Az országos esettanulmány verseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének három csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a napkalendáriuma következik, amelyet Deák Anitával lapozunk fel.
3: Május 5-e az év 125. szökő évben 126. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 240 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kötődnek a mai naphoz. 1494-ben, május 5-én Kolumbusz Kristóf II. Amerikai útja során partra száll Jamaica szigetén és elfoglalja azt Spanyolország részére. 1764-ben ezen a napon alapítja meg Mária Terézia a Szent István rendet. A Szent István rendel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a magyar királysághoz is kötődtek. 1816. május 5-én John Keats, az angol romantikus költők második generációjának egyike, akit a szépség költőjének is neveznek, publikálja első versét a The Examiner című folyóiratban. 1835-ben ezen a napon megnyitják Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens első közforgalmú vasútvonalát. 1891. május 5-én New Yorkban megnyílt a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. Az ünnepi koncerten Piotr Ilics Csajkovszki kiváló orosz zeneszerző vezényelt. Az intézmény 1960-ban került a város tulajdonába, 1964-ben pedig nemzeti kulturális örökséggé nyilvánították. A nevét Andrew Carnegie, amerikai acélkirályról kapta, aki ezt

Londonban a londoni szerződés vagy 1949-es londoni egyezmény aláírásával 10 ország, Nagy-Britannia, a Benelux államok, Franciaország, Dánia, Norvégia, Svédország, Írország és Olaszország létrehozta az Európa Tanácsot. 1957. május 5-én volt a román televízió első sport közvetítése az Anglia-Románia rögbi mérkőzésről, és 1961-ben ezen a napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Ez volt az első repülése a NASA programjának, amely során egy ember a Mercury űrhajó fedélzetén átlépte az úgynevezett Kármán vonalat, és eljutott a világűrbe. Freedom 7 néven is ismert a jármű, mivel a repülés során az űrhajós választása alapján ezt a rádió hívójelet használta a NASA. Most tekintsük át a történelem folyamán, milyen ismert személyek születtek május 5-én. 1265-ben ezen a napon született Dante Alighieri olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa. Az Isteni Színjáték című műve 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a mennyországot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint véleményt alkot. 1747-ben ezen a napon született II. Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király. Habsburg-lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője és nagymestere. Mária Terézia királynő és lotaringiai első Ferenc német-római császár gyermekeként felvilágosodott szellemű nevelést kapott, különösen a természettudományok és a technika iránt érdeklődött. 1813-ban látta meg a napvilágot Søren Kierkegaard, dán filozófus és luteránus teológus, aki a 19. század nagy magányos gondolkodója néven is ismert, részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű irodalmi, világos szemléletű filozófiai és pszichológiai elemzéseket és teológiai írásokat. Keresztény vallásos nézőpontja, mint saját hitküzdelmeinek a háttere minden írásában fellelhető. 1814-ben ezen a napon született Balassa János, magyar sebész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője, az elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. 1818. május 5-én született Karl Marx, német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője. Munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. 1846-ban ezen a napon született Henrik Sienkiewicz, irodalmi Nobel-díjas lengyel regényíró. Walter Scott és a francia romantikus regényírók hatására 1882-ben elkezdte írni történelmi trilógiáját, amely a 17. századi Lengyelországban játszódik. A regényírás közben sokat utazott is, 1896-ban főművét a Quo Vadis című regényét fejezte be, 1900-ban pedig a Keresztes lovagokat. 1904-ben a francia becsületrenddel tüntették ki, 1905-ben pedig irodalmi Nobel-díjat kapott kiemelkedő epikai munkásságáért. 1909-ben született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése. 1936-ban ezen a napon született Lázár Ervin, Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
meséin több generáció nőtt fel, könyveiből film és

0: Hangjátékok is készültek, művei nem csak gyermekeknek szólnak, hanem felnőtt korban olvasva is élvezetesek és tanulságosak. Legismertebb kötetei a Hétfejű tündér és a Négyszögletű kerekerdő. 1942. május 5-én született Bújtor István Balázs Béla díjas magyar színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. Pályáját színművészként kezdte, de 1964-től szerepelt tévéfilmekben is. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját a Pogány Madonna című filmben, ezen kívül ismertebb filmjei a Sándor Mátyás, a Három testőr Afrikában, Fekete gyémántok, a Pendragon legenda és a Kőszívű ember fiai. És 1943-ban ezen a napon született Papp Kincses Emese, irodalomtörténész, publicista, az erdélyi magyar közélet jeles alakja. A diktatúra bukása után Hargita megyében vállalt közéleti szereplést, ezt az időszakát idézi fel személyes töltetű, vallomásos szenvedése, a Virrasz velem. Átdolgozta Páskándi Géza a Költő visszatér című rockoperáját, amelyet Csíkszeredában Ne késsetek harangok címmel mutattak be. Orvos férjével közös munkájáról Csengők és szívhangok címmel Sütő András forgatókönyve alapján tévéfilmet is készített a Bukaresti Magyar Szerkesztőség. A születési évfordulók után tekintsük át azokat a neves személyeket, akiknek ma elhalálozási évfordulójára emlékezünk. 1705-ben hunyt el Első Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 48 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Birodalom második leghosszabb ideig uralkodó monarchája, egyben a harmadik leghosszabb ideig uralkodó magyar király. 1821-ben Szent Ilona szigetén számüzetésben meghalt Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, az első francia köztársaság konzulja, majd első Napóleon néven a francia birodalom császára. Az európai történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér. Összesen 56 győztes csatát vívott meg. 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór, a márciusi ifjak egyike, regényíró, újságíró, a nagy magyar mesemondó, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja, a Szent István rend lovagja. Művészetének legszembeötlőbb jellegzetessége a cselekményesség, a fordulatos, váratlan meglepetések sokaságát tartalmazó meseszövés. 1948-ban ezen a napon halt meg Sextilius Iv Puscariu, román nyelvész. Főként nyelvtörténettel, nyelvjárástannal és lexikográfiával foglalkozott. 1905-től a Román Akadémia levelező, 1914-től rendes tagja. 1919 után a Kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem első rektora volt, itt megszervezte az egyetem román nyelvészeti intézetét, amelynek a folyóiratát a Dakorromániát is szerkesztette. 1971-ben ezen a napon távozott az élők sorából Violet Jessop ír ápolónő. Nővérként dolgozott a Titanic, a Britannic és az Olympic hajókon. A Titanic jéghegynek, a Britannic egy víz alatti aknának, az Olympic egy katonai hajónak ütközött és elsüllyedt. A nővér mind a három katasztrófát túlélte, 83 évesen halt meg Angliában. 1972-ben hunyt el Szuhanek Oszkár, bánsági magyar festő. A budapesti képzőművészeti főiskolán tanult, majd 4 éven át a Párizsi Julien Akadémián Modigliani és Rodin művésztársa volt. A francia fővárosban rengeteg elismerésben részesült, munkásságát Julien nagydíjjal jutalmazták. Európai és észak-afrikai tanulmányúton vett részt, utazásainak élményeit impresszionista tájképeken örökítette meg. A romániai és magyarországi múzeumokon kívül festményeit moszkvai, párizsi és római képtárak, magángyűjtők őrzik. és 1997-ben ezen a napon hunyt el Kibédi Ervin színművész, Jászai Mari díjas érdemes művész. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, majd 1949-től a Honvéd Művész Együttesben, 50-től a rádiónál dolgozott. 1951-től a Honvéd Színháznál játszott, 1957 óta a Vidám Színpad tagja. Több mint 100 film és tévészerepben játszott, írt rádió és tévé forgatókönyveket. Ezen kívül május 5-e az esélyegyenlőség napja az Európai Unió területén. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók.
1: A napkalendáriumát Deák Anitával lapoztuk fel, most Kukta rovatunk következik.
2: Kukta, ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kuktarovatunkban a kapros vajbab főzelék receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, hogyha 4 főre készítjük. Kell 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál étolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 500 g vajbab, 800 ml víz, só, bors, 1 csokor kapor, 150 ml főzőtejszín, 2 evőkanál finom liszt, 1 teáskanál kristálycukor és 1 fél darab citromleve.

Nézzük az elkészítését. A vajat és az étolajat egy lábasban összeolvasztjuk, majd rádobjuk az apróra vágott vöröshagymát, és közepes lángon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk az úzott fokhagymát, és még fél percig pirítjuk, hogy szépen kiengedje az illatát. Beletesszük a vajbabot, átforgatjuk, majd felöntjük a vízzel vagy alaplével. Sozzuk, borsozzuk és közepes lángon, körülbelül 10-15 perc alatt puhára főzzük, de figyeljünk, hogy ne essen szét. Közben a kaprot finomra vágjuk, a tejszínt pedig simára keverjük a liszttel. Amikor a bab megpuhult, hozzáöntjük a tejszínes habarást és folyamatos keverés mellett besűrítjük. Belekeverjük a kaprot, majd jöhet a cukor és a citrom reszelt híja és leve, ettől lesz az egész szépen kiegyensúlyozott, nem csak sós tejszínes. Még egyet rottyantunk rajta, megkóstoljuk és ha kell, ízlésünk szerint beállítjuk az arányokat. És most nézzük még egyszer a kapros vajba főzelék receptjét. Kell 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál étolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 500 g vajbab, 800 ml víz, só, bors, 1 csokor kapor, 150 ml főzőtejszín, 2 evőkanál finom liszt, 1 teáskanál kristálycukor és 1 fél darab citromleve.

Ha jobban utána néznének a kapros vajba főzelék receptjének, akkor megtehetik a streetkitchen.hu weboldalán. Jó főzőcskézést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap reggel ugyanebben az időpontban találkozhatnak. Most névnap köszöntő rovatunk következik.
3: A mai napon köszöntünk minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat. Ők azok, akik ma ünneplik a névnapjukat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Györgyi, a György férfi névnői párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália, Gyöngyike. Viola. A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Irén, görög eredetű, jelentése béke. Judit, héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. Erna, ofel német eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik, jelentése komoly, határozott különösen a harcban. Pius, latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. Köszöntünk tehát minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik számára a mai nap valamilyen jellegzetes eseménnyel bír.

0: Ünnepeltjeinket Charlie, az légy, aki vagy című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedd reggeli ébresztő műsorunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Hamarosan híreket mondok, jó hírcsendül és krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-kor rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.
2: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek, számolt be az Agen Press. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatása, társához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Agile Press. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyét. Az országos esettanulmány verseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének 3 csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak ki stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a Libri bolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morkeszt hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének, 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából. Most a Szenvedésről című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe Szívverés. Olvassuk a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. verset. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. A Szentírás ajtóval kezdődik és ajtóval végződik. A Szentírásnak az első oldalain olvasunk arról, hogy Kain forgatja magában az ő testvérének a megülésének a gondolatát. Amikor Isten azt mondja Kainnak, hogy Kain, a bűn az ajtód előtt várakozik, ólálkodik, és rád van vágyódása. A Szentírás végén pedig Krisztusról olvasunk, aki megkeresi az embert, életünknek az ajtaja előtt kopogtat. Két ajtó van tehát. Az egyik ajtó az, ahova, amin keresztül kilépek a bűnre, a bűn felé. Ez az az ajtó, amin keresztül kapcsolatba kerülök a gonosszal, akinek rám van vágyódása. A másik ajtó Krisztus. Az az ajtó, amin keresztül beáramlik az életembe a kegyelem. Az ajtókat tehát jól meg kell vizsgálnunk, hiszen az egyik az kivezet önmagamon kívülre, az Istennel való közösségemen kívülre, a bűnbe, a kísértésbe, az elbukásba. A másik ajtó viszont az az ajtó, amin keresztül bejön az életembe a kegyelem. Amikor Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn, a kísértés az ajtó előtt ólálkodik, akkor azt mondja Isten Káinnak, hogy uralkodjál a bűnön. Igen ám, de a bűnön nem tudok uralkodni. Megpróbáltam, nem is egyszer, megfogadtam, és mégsem sikerül. Bárhogy igyekszem, bárhogy erőlködöm, képtelen vagyok ellenállni a bűnnek, az indulataimnak, a vágyaimnak, az egóm akaratának. A bűnnek a zsoldja viszont halál. Tehát nem tudok uralkodni a bűnön, aminek a következménye halál lesz. Pál apostol elkeseredve kiált fel a rómaiakhoz írt levélben. Hát kicsoda szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki szabadít meg ebből a lehetetlen helyzetből? A válasz Jézus Krisztus. Krisztus szabadít meg ebből. A feltámadott Krisztus keresi az embert. Azért keresi, hogy az ő kegyelmével és irgalmával, bűnbocsátó szeretetével bejöjjön az ember életébe. És ez a Krisztus kopogtat az ember ajtaján, ez a Krisztus kopogtat az én szívemnek az ajtaján. Csak hogy nagyon könnyen nyitjuk meg az ajtót a bűnnek, a kísértésnek, az ordító oroszlánnak, de mindig bezárkózunk Krisztus előtt. Különös hajlama ez az embernek, a bűnre, a sötétségre, a szenvedésre. Megnyitjuk magunkat a bűneink, a kísértéseink előtt, de zárva tartjuk az ajtót a kegyelem előtt, Krisztus előtt. Krisztus viszont nem sértődik meg, nem fordít hátat nekünk, hanem eljön, megkeres, megáll az ajtónk előtt is, és zörget. Azt olvastuk az ígénkben, hogy íme az ajtó előtt állok. Az íme azt jelenti, hogy most. Most kereslek téged, most zörgetek, most van az a pillanat, amikor döntésre hívlak. Dönts az életed tekintetében, beengedsz, vagy pedig nélkülem éled tovább a te életedet. Ebben az íme megszólításban ott van az is, hogy a döntés nem halogatható. Döntésre kell jutnom, hogy mi legyen az életemmel. Íme az ajtó előtt állok, most, és zörgetek. Nagyon kedves kifejezéssel fordítja a latin nyelvű Biblia ezt a kifejezést, hogy zörgetek. Azt olvassuk itt a Vulgátában, Szent Jeromos fordításában, hogy pulzó. A zörgetést a pulzó, pulzálással, a szívveréssel adja vissza a latin nyelvű Biblia. Sok finomság és sok üzenet van ebben. A mi Urunk nem erővel dörömböl a mi szívünknek az ajtaján, a mi életünk ajtaján, hanem az ő szívverésével. Mintha az ő szívét szorítana oda a mi Urunk, a mi szívünkhöz, hogy halljuk meg azt a finom szívdobogását a mi Urunknak, amiben szeretet, irgalom van és könyörület a mi számunkra. A mi Urunk tehát kedvesen az ő szívverésével zörget, pulzál a mi szívünknek az ajtaján. Ha valaki megnyitja az ajtót. A döntés nem az, hogy jó leszek-e, hanem az, hogy beengedem-e az Urat az életembe. Nagyon sokszor eldöntöttem már, hogy jó leszek, és hát tudjuk a végét, hogy nem sikerül.
A döntés mindig arra vonatkozik, hogy beengedem Krisztust az életembe. Igen ám, de hát sokszor kosz rendetlenség van otthon nálam, a szívemben, a lelkemben. Nem baj. Az én Uram azt mondja, hogy veled akarok vacsorázni. Abban a körülményben, amiben te vagy, én is azt akarom enni, amit te eszel. Ha szomorúságot, szorongást, félelmet, fájdalmat eszel, akkor én azt akarom veled együtt enni. Vele vacsorázok, és ő én velem. Íme létrejön a közösség Krisztussal, az asztal közösség, a kegyelemnek ez a drága közössége. Krisztus kopogtat a szívemnek az ajtaján, nyissam meg, engedjen be magamhoz. Mindenható Urunk, szerető, hűséges Krisztusunk, köszönjük, hogy megkerestél bennünket, köszönjük, hogy nem bírtad el a bezárt ajtókat, hanem egyen-egyenként odajössz az életünkbe, és kopogtatsz a te drága szívveréseddel. Légy áldott, Urunk, ezért a szeretetedért. Amen.

Az elmúlt percekben Vizski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Szenvedésről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

a szenvedésről. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Pál apostol Filippiekhez írt levelem 3. részének 10. verse. Carl Gustav Jung a lelkés családból származó nagy svájci pszichológus házának egyik ablakára a keresztet hordozó Krisztus képét festette. Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk, mondta egy teológus látogatójának. Nemrég jártam Indiában, és ott döbbentem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, meg kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember megkísérel érzéketlenné válni a szenvedéssel szemben. Mi nyugatiak inkább a legkülönbözőbb testi, lelki és szellemi kábítószerekhez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést le kell győzni. Ez csak akkor lehetséges, ha magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó Krisztustól.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Szenvedésről című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedreggeli ébresztő műsorunk utolsó fél órájában, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Lázár Ervin Kossuth díjas magyar író, elbeszélő meseíró gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okosváros megoldások kiterjesztését célozzák. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyét. Az országos esettanulmány verseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének három csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most aktuális összeállításunk következik. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fennállásának 35. évfordulója alkalmából Burus Siklódi Botond elnökkel beszélgettünk a szervezet megalakulásáról, az elmúlt évtizedek eredményeiről és kihívásairól. Kitértünk továbbá az idei díjazásokra is. Milyen elismeréseket ad át a szervezet, hogyan lehet jelentkezni és milyen keretek között szervezik meg az ünnepélyes díjátadót. A riporter Ungvári Szende.
3: Idén 35 éves a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Hogyan indult el a szervezet 1991-ben, illetve milyen célokkal és kihívásokkal?
4: Ugye még vagyunk, bár egyre kevesebben azok, akik visszaemlékszünk azokra a mozgalmi, eufórikus hangulatú időkre, amikor közvetlenül a rendszerváltás után, 90 után felmerült az a kérdés, hogy nem működik egy olyan szakmai háttér, amely a magyar nyelven tanító pedagógusokat igyekezne segíteni a mindennapi munkájában. Éppen ezért ezeknek a szakmai beszélgetéseknek a sora indult el az ország különböző részén, kezdve Szatmártól, Biharon keresztül, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Sok olyan beszélgetés hangzott el, és szándék fogalmazódott meg, hogy létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, amely ezeket az elvárásokat igyekszik teljesíteni. Így aztán emlékeim szerint, és többen is így gondoljuk, hogy végül 1991 júniusában a Vártemplomban, Marosvásárhelyen gyűlt össze szülők, pedagógusok, egyházi képviseletnek a testülete, amikor elhatározódott, hogy egy országos szintű szervezetnek, nem csak helyi szervezeteknek, hanem országos szintű szervezetnek kellene létrejönnie, és itt fogalmazódott meg egy ilyen egyesületnek a beírása. Amire aztán 91. októberében Csíkszeredán Lászlófi Pál hathatólagos közbenjárására be is jegyződött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és tulajdonképpeni alakuló ülésére pedig december 14-én került sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium dísztermében.
3: Ön szerint mit jelent ma az RMPS a romániai magyar közösség számára?
4: Ugye mi annak idején az alakuló ülésem

0: Ineken a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása, működtetése, vagy pedig, ahol nem lehetett, ott pedig a tagozatos formában való működtetése az anyanyelvű oktatásnak. Ezek alapvető célkitűzések voltak, amelyek idők folyamán változtak ugyan, de nem tűnhettek el az alapcélok közül. Hogy mit jelent ma a Pedagógus Szövetségünk a magyar közösség számára, hát mi reményeink szerint úgy gondoljuk, hogy a programjaink által, és azáltal, hogy egy olyan szakmai hátteret tudunk biztosítani a kollégák részére, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel, a tanulókon keresztül, így bizonyos mértékig hatással, és reményénk szerint meghatározó hatással bírunk a magyar közösség számára is, akár társadalmi szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyeket megvalósítottunk az elmúlt 35 év alatt is, vagy amelyeket a napjainkban az adott helyzethez alkalmazkodva fogalmazunk meg és bonyolítunk le, ezek mindenképpen befolyással vannak a közösségre.
1: Jelenleg ma mi a legnagyobb kihívás a magyar nyelvű oktatás terén?
0: Én nagyon sok kihívással szembesülünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, és például a demográfiai mutatókat követve látszik, érzékelhető az a tanuló létszámvesztés, amely érinti a magyar nyelvű oktatást is, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy ez az egész romániai oktatási rendszerre jellemző létszámcsökkentést jelent, de ez a mi tekintetünkben azért fontos, mert főleg szorványvidéken előfordulhat, hogy törvényes keretek megszabta létszám alatti osztályok, csoportok működése kerülhet veszélybe, vagy akár tagozatoknak a megszűnése. Természetesen megvannak a maga okai, említhetnénk a meg nem született gyerekeknek a problémáját, de ugyanitt jelen van az elvándorlás, kivándorlásnak a tényezője is, de arról sem tudunk nem tenni említést, hogy még mindig sokan vannak, akik bizonyos megfontolások miatt nem a magyar nyelvű oktatást válasszák, hanem a többségi, a román nyelvű oktatást válasszák. Ez, ami a diáklétszámmal összefüggő kihívás. Tennünk kell, és ennek az érdekében is, hogy ez megoldódjon, vagy legalábbis a hatása ne legyen annyira meghatározó, és itt említeném azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az oktatáspolitika, az érdekképviselet, de az anyaországi támogatói magatartás és nap mint nap érvényre juttat beiskolázási támogatások formájában, például a Szülőföldön Magyarul programnak a folyósításával, vagy a buszoztatás, a mikrobuszok rendszerének a szorványterületen való kialakítása, ahhoz, hogy a tanulókat a megfelelő oktatási formát nyújtó helyszínre tudják szállítani. Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan helyi érdekeltségű alapítvány működik, amelyek különböző formákban próbálják támogatni a magyar nyelvű oktatásban való részvételt. Ami a tartalmi dolgokat illeti, a kihívások közé tartozik a folyamatos reformok egymás utániságához való alkalmazkodás. Ennek az inkoherenciája érzékelteti hatását, érzékeltette korábban is a hatását, jelen pillanatban is az időbeni eltolódásokon túl tartalmi viszonyokban is tetten érhető ezeknek a változásoknak a nem összefüggése, összeférhetetlensége helyenként, de továbbra is fennáll a magyar nyelvű oktatásban is a tankönyvekkel való ellátás, az oktatási anyagokkal, didaktikai eszközökkel való ellátásnak a problematikája. Vannak olyan tételek, amelyekhez mi kevésbé tudunk hozzájárulni, de a változásokban való részvételünk, ami összefüggésben van az előbbiekben említett reform elképzeléseknek a bevezetésével, újrakezdésével, újraindításával, ebben tudunk segíteni a különböző módszertani képzéseink, illetve a ráhangoló munkacsoportoknak a fenntartásával, működtetésével.
1: A következő évekre vannak bizonyos célok és prioritások, amiket kitűztek az RMPL számára?
0: Mi 5 évenként szoktuk meghatározni a programunkat, és ezek mindig odafigyelnek a tagságunknak az elvárásaira, hisz egy közvéleménykutatás eredményeképpen a módszertani központjaink révén és a szakmai vezetése a szövetségünknek különös figyelmet fordít ezeknek az igényeknek a kiértékelésére, és

0: eszerinti alakítására a programunknak. Ezek a prioritások természetesen összefüggnek az előbbiekben említett kihívásokkal, és még egyszer azzal az elvárással, amit megfogalmaznak a tagjaink. Igyekszünk tehát minden egyes módszertani központunkon, a párciumi, a középerdi, a székelyföldi vagy az országos központunk programszervezésében megfelelni ezeknek a kihívásoknak, és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak. Nyilván egyik alapvető probléma a digitalizációra való odafigyelés jegyébe történik, de itt nem csak és kizárólag a saját programjainkra szorítkozunk, hanem Kárpát-medencei szintű együttműködésekben, például az Anyaország Oktatási Hivatal által kezdeményezett programban való aktív részvétellel, munkacsoportok szerinti részvétellel és a disszeminációnak a lehetőségét biztosítva próbáljuk ezeket a prioritásokat mindennapivá alakítani és megoldást keresni a kihívásokra.
1: Idén is jutalmazni fogja az RMPS a diákokat és a tanárokat. Milyen díjakról van szó, és miért tartják fontosnak ezek odaítélését?
0: 2026, ez a jubileumi év számunkra, és minden egyes rendezvényünket ennek a jubileumi évnek a égisze alatt tervezzük és szervezzük és bonyolítjuk a programjainkat. Az előbbiekben említett 5 éves időszakra terjedő programunkban a pedagógusokra, illetve a diákokra való odafigyelés az mindig elsőrendű célkitűzésünk volt, és éppen ezért alapítottuk meg azokat a díjakat, amelyeket évente szoktunk odaítélni és kiosztani pedagógusoknak, illetve diákoknak. Milyen díjakról van szó? A pedagógusok esetében van az Ezüst Gyopár nevű díjunk, amelyet 2 évente a nagyon gazdag életpályát befutó pedagógusoknak szoktuk odaítélni és kiosztani, valamint a tudományos munkában résztvevő publikációkkal jelentkező pedagógusoknak a munkájának az elismeréseként alapítottuk az Apácai díjat, és az 1-4 osztályban tevékenykedő kollégák részére pedig a Brassai Sámuel díjat. Ezeknek a díjaknak az alternálása, egyik évről a másikra való változása jegyében szoktuk megszervezni a díjkiosztó ünnepségünket, amelyet a jubileum évében is, mint ahogy azt minden más évben is szoktunk, október első hétvégén fogjuk átadni Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A diákok számára is alapítottunk díjakat, mégpedig nagyon rég alapítódott a Mákvirág díj, amely az adott középiskolai évfolyam legjobban teljesítő diákjának szoktuk odaítélni, és ez pályázati alapon történik. A diákok pályáznak, és az adott régióban alakult szakmai grémium az, aki dönt, pályázatok alapján a díjazandó diákokról. Így különböző fokozatokat szoktunk megítélni, a bronz fokozattól a gyémánt fokozatig, tehát ha valaki legjobb 9. osztályos, akkor természetszerűleg legfennebb a bronz fokozatot kaphatja meg, de ha 12. osztályban is pályázik, és közben 10-ben, 11-ben is elnyerte az ezüst arany fokozatokat, akkor 12. osztályban akár a gyémánt fokozatot is elnyerheti. Ennek is a diátadó ünnepsége az október elejé diátadó ünnepséggel köthető össze. Ezen kívül létrehoztuk a Kós Károly díjat, amely az anyanyelvápolásban, anyanyelvművelésben elért kitűnő eredmények felmutatni tudó diákoknak szoktuk odaítélni, ugyancsak pályázati úton, erről is szakmai grémium dönt, megvan azoknak a versenyeknek, anyanyelvápolással összefüggő versenyeknek a jegyzéke, amelyeken elért eredmények alapján szokták kijelölni a díjazásra egy 9. osztályos, 10., 11. és 12. osztályos diákoknak járó Kós Károly díjat. A matematika területén elért nagyszerű eredményeket felmutatni tudó diákok esetében a Bolyai Farkas díjat szoktuk évről évre kiosztani, és ebbe is a meghatározott versenykategóriákban elért kiváló eredmények alapján szoktuk odaítélni. Nagyszerű alkalom szokott lenni ezeknek a díjaknak az átadása, hisz együtt van olyankor pedagógus, diák, kitűnő alkalom és motiváló tényező, legalábbis úgy tapasztaljuk évről évre a diákok számára, hogy milyen nagyszerű elődökkel, tanárokkal rendelkezünk, mi pedig büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik ilyen nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni.
2: Az elmúlt percekben Morussi Klódi Botond elnökkel beszélgettünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéről. A riporter Ungvári Szende volt. Most a nap áhítata következik, amelyet Janicskó Mihály Noémi tolmácsol.

A mai áhítat címe: Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliuma 17. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat, és eszembe jutott az a sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok megsokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak, mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki.

Imádkozzunk. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztes arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Ámen. A hálaadás megtanít hálásnak lenni. Üzené Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, és adjunk hálát azért, amink van.

A napáhítatát Janicskó Mihály Noémi tolmácsolta, majd a Talentum együttes énekelte a Szívemet hozzád emelem című dalt. Ezzel ma reggeli ébresztő műsorunk a végéhez ért. Adással legközelebb 12 órakor várjuk a hallgatókat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, addig is pedig hallgathatnak a www.agnosradio.ro weboldalon. A nap gondolatával búcsúzom, amely Lázár Ervintől, Kossuth Díjas magyar írótól, elbeszélőtől, meseírótól származik, és így szól. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra. Szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos golyós szavazással döntenek, számolt be az Agence Press. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatása, társához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Agence Press. Yeah. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmányversenyét. Az országos esettanulmányverseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének 3 csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak két stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a LibriBolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
6: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
5: A képernyő és az internet hatásai.
7: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünk. Tehát, hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát, hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb.
5: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
8: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon, jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő tervéről. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
9: Hogyan indul a Tesóban? Mi volt ennek a kezdeti formája?
6: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egy egyébként digitálisan a régi számok. De aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
2: Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
6: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között. Kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről. Volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni. És az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és így tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
9: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
6: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
2: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
6: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
9: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy erre nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk, és a mellesleg van Szentlélek is Tesőblog kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár nem is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor azt mondta, hogy mellesleg van Szentlélek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben egy kiadvány is született.
6: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
2: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
6: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított, ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
9: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsma dolog azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
6: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető a magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
2: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
6: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
9: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontja, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő. Erről mesékelek nekünk még azért.
6: Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni, de hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk, csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle, Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
5: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Az anyaország. Fejleszt vagy rombol. A képernyő és az internet hatásai. A függőség kialakulása és megoldásai címmel tartott előadást Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár a miskolci Jókai Mór református általános iskola szülőakadémiáján. Mint a szakember elmondta, azért fontos erről beszélni, mert a nevelők, szülők, tanárok feladata az, hogy a gyermekek képernyő használatát szabályozza, korlátozza. Uzsajné Pécsi Rita Huszár Kata beszélgetett.
1: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is.
2: Hol csúszott el tulajdonképpen vajon ez az egész? Mert azért régen is volt televízió, régen is lehetett akár videót is nézni egy 30-40 évvel ezelőtt, tehát régen is megvolt a technika, és azt gondolom azzal tulajdonképpen mindenki egyetért, hogy a technikai fejlődésnek rengeteg pozitív hatása van, akár az orvostudományt nézzük, akár a kutatásokat. A szülők azok, akik ezt kézben tarthatnák, illetve a tanárok, óvónők, tehát akik a gyerekekkel foglalkoznak?
1: Igen, mindannyian, mert ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok, akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
2: Mi a tapasztalat egyébként? Ön ugye járja az országot, tanít is, kutatja is tulajdonképpen, ez több oldalról is rálátása van. Ahogy így mondjuk az országot járja, és találkozik esetleg szülőkkel, vagy más szakemberekkel, fogékonyak erre?
1: Igen, már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy igen, már

0: most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát te, hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom. De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a minden itt, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor, hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már.
1: Mi várható egyébként attól a szülőcsoporttól, talán fogalmazhatunk úgy, akik maguk is talán túlzott képernyő használók, mert hogy ugye ők adják a mintát, és ők azok, akik nem biztos, hogy szólnak a gyerekükre.
0: És nem biztos, hogy eljönnek egy ilyen előadásra, és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatás irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem most... ez buta megfogalmazás, de biztos, hogy értik a hallgatók is, hogy aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyed ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni.
1: A Betesda Gyermekkórház a Védőnökkel együtt nemrég egy kezdeményezést indított el, hogy ugye minél korábban felhívják már akár a várandóság ideje alatt a szülők figyelmét arra, hogy minél később kerüljön a gyerek képernyő közelbe, talán így leegyszerűsíthetjük. Ez is jelenthet egy megoldást?
0: Hogyne. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira

0: szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem merült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És nézze, én azt gondolom, hogy ha ezt sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt annyi, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet. Mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, ha nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Ritával, neveléskutatóval, főiskolai tanárral beszélgettünk.

0: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
1: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
2: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
1: Megvolt a második munkatársképzőm. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
2: Igen.
1: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
2: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
1: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
2: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
1: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
3: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
1: Milyen élményekkel maradtál?
3: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
1: Mi volt a téma?
2: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
3: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
1: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunit elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
2: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most vagyok első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy IFIT, hogyan szervezhetnek benne programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munkaterén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
1: És most hozzád szólnék.
3: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem. És számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvény szervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
1: Ezek szerint van ezzel neked célod?
3: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
1: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
3: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
1: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
3: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
1: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
3: Hát lehetséges, ezt soha nem lehet tudni.
1: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
2: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ra is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
1: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
2: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
0: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos golyós szavazással döntenek, számolt be az Agence Presse. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatása, társához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Agence Presse. Yeah. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmányversenyét. Az országos esettanulmányverseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének 3 csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak ki stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a LibriBolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját, a látogatót közvetítjük. Ebben a részben az idegrendszeri betegségekről hallhatnak. Elsőként egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Európa Rádió készített. Ezt követ egy szakértői tájékoztató az Agnus Rádió jóvoltából, majd igei tanítással zárunk szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Következzen egy általános ismertető.
1: A neurológiai, azaz ideggyógyászati megbetegedéseknek számos olyan tünete van, ami egyébként más betegségekre is utalhat, de ha azokra nem állítható fel megfelelő diagnózis, akkor érdemes neurológushoz is elmenni. Az ideggyógyászati megbetegedések általában fájdalommal járnak. Hát, nyak, fejfájás, övsömör, az izom működés zavarai, homályos látás, süketség, alvás és tudatzavarok mind-mind neurológiai megbetegedésekre utalhatnak. A neurológia az idegrendszer megbetegedéseivel foglalkozó orvosi szakterület, azaz a központi és perifériás idegrendszer megbetegedéseivel összefüggésbe hozható, fizikális állapotromlás vizsgálatával foglalkozó tudományág. Az orvost pedig, aki a neurológiai megbetegedésekre specializálódott, neurológusnak hívjuk. A neurológia rendelés feladata, a neurológiai rendellenességek kivizsgálása, valamint diagnosztizálása és kezelése. A kortörténet áttekintése után a szakorvos megvizsgálja a reflexeket, az érzékelést, idegek funkcionálását, az erőt, a koordinációt és a mentális állapotot is. A különböző tesztek elvégzése után megállapítható, hogy a betegség tünetei idegrendszeri eredetűek-e, illetve megállapítható a lokalizációja is, ezt követően készítik el a pontos diagnózist. Esetenként további tesztek szükségesek a diagnózis tökéletes felállítására, ami alapján kidolgozható a terápia formája. Melyek a leggyakrabban előforduló neurológiai megbetegedések? Agyi érellátási zavarok, ilyen például a stroke, mozgászavarok, például a Parkinson-kor, a gerinc és a gerincvelő betegségei, például derékfájás vagy porckorongsérv, epilepszia, szklerózis multiplex, gyulladásos megbetegedések, például az agyhártya gyulladás, az idegrendszer fejlődési zavarai, ide tartoznak többek között a gyerekkori pszichoszomatikus tünetcsoportok, az idegrendszeri sérülések következményei, eszméletvesztéses rosszullétek, úgynevezett fájdalombetegségek, mint a fejfájás vagy idegzsába, valamint az idegrostok és az izmok betegségei, vagy az anyagcsere betegségek neurológiai szövődményei. Természetesen a neurológusok nem csak rendelőkben és kórházakban dolgoznak, gyakran részt vesznek klinikai vizsgálatokban és kutatásokban is. Ha pedig sebészeti beavatkozásra van szükség, akkor ezt egy idegsebész fogja elvégezni. Némely neurológiai megbetegedések terápiával kezelhetőek, de sajnos vannak olyanok, amelyek csak a betegség tüneteinek enyhítésében tudnak segíteni a beteg életminőségének megőrzése érdekében. Több betegségcsoporthoz hasonlóan külön foglalkoznak a gyerekekkel, rájuk specializálódott a gyermekneurológia. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja önmagán, vagy valamelyik szerettén, ne habozzon időpontot kérni a neurológiai rendelésre, hiszen ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg, a szakember viszont megnyugtató diagnózist és terápiát tud felállítani,

0: Szakértői tájékoztatóval folytatjuk mai látogató egészség és életmód rovatunkat. Az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről dr. Vajas Tíme a kolozsvári családorvossal beszélgetünk. A riporter Deák Anita.
1: Vajas Tíme a házi orvossal beszélgetünk az idegrendszeri megbetegedésekről. Kezdésként akkor arra is kérnélek, hogy ismertest, hogy melyek a leggyakoribb, legismertebb idegrendszeri megbetegedések.
2: A idegrendszeri betegségek, amikor arról beszélünk, akkor több típusú betegségre gondolunk, és itt felsorolnak egy pár csoportot, ugye van a központi idegrendszer, illetve a perifériás idegrendszer megbetegedései, ezen belül vannak az eszméletvesztéssel járó betegségek, ide jár például az epilepszia, vagy vannak az agytraumák, ami a balesetek során, vagy a munkahelyi balesetek következtében lépnek fel, utána jönnek a mozgászavarral járó betegségek, ez is nagyon gyakori, például a Parkinson-koros betegek. Évszázadunk egyik leggyakoribb betegsége az agyvérzés, vagy agyi érkatasztrófa, és általában ezen belül két típusú agyérkatasztrófát ismertetünk, vagy tudunk elkülöníteni. Az egyik, amikor agyvérzés van, tehát, hogy megpattan egy vérér, azért, mert magas a vérnyomás, vagy valami okból, vagy trauma miatt, a másik pedig az iszkémia, hogy elzárodik egy vérrög, egy emból, következtében elzárodik az ér ellátási terület, és ez is egy ilyen szövődménnyel jár. Utána pedig vannak a szellemi tevékenység romlásával járó betegségek, ide is sorolhatjuk például az Alzheimer-kort, vannak a fájdalombetegségek, valakinek például leblokkol a háta, mi úgy nevezzük azt, hogy lumbago, ez is neurológiai betegség, gyakorik például az idegzsábák, hogyha véletlenül valaki egy rossz mozdulattal becsípődik egy idegszál a hátgerincében, és ez is nagyon tud fájni, neurológiai betegségek, illetve aki nehéz fizikai munkát végez, vannak a hátgerinc sérv problémák, itt már sebészeti beavatkozást szoktunk ajánlani, és ami kevésbé gyakori, az autoimmun betegségek. Erről is beszélni kell, ezt is meg kell említeni, a szklerózis multiplex, illetve az amiotrofiás betegek. Sajnos még egyelőre a teljes kiváltó okot nem tudjuk, ezért kezelés sincsen rá, de mire több tanulmány megjelenik, hogy mennyire tudjuk legalább a tüneteket enyhíteni. És végül pedig a rákos betegek, ennek is számtalan fajtája van. Általánosan csak megemlíteném, ugye, hogy van rossz, illetve jóindulatú agyrák, vagy agydaganat. Hogyha már rákról beszélünk, akkor általában rossz indulatú, ha daganat, akkor jóindulatú is lehet. Tehát lehet ez egy ciszta, lehet egy vérrög, amit el lehet távolítani például sebészeti beavatkozásra, vagy ha kisebb az a vérrög, akkor ilyen antikoagulás, véroldó gyógyszerrel.
1: Valóban egy nagyon szerteágazó betegségcsoportról van szó, akkor arra kérnélek meg, hogy most, hogy felsoroltuk, hogy melyek ezek, kicsit részletesebben ismertess néhányat, hogy milyen tünetekkel járnak, vagy tehető esetleg valami ezek megelőzésére, gyógyítására.
2: Leghamarabb inkább az átmeneti agyvérzést említeném meg, mivel hogy ez egy olyan a diagnózis, amit nagyon sokszor a páciens nem kerül el a kórházban, tehát azért is nevezzük átmeneti, mert nem jár szövődménnyel. Tünetek abban nyilvánulnak meg, hogy ilyen rossz közérzet, egy kis tudatzavar, a páciens megszédül, és akkor valaminek betudja, hogy vagy fáradt, vagy alváshiány következtében jelenik meg. Tehát mindig valamilyen okot találunk rá, és nem fordulunk orvoshoz. Viszont ez azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi ér van elzárodva, és ezért is 24 órás, mert abban a pillanatban, amikor elzárodik a vérrög, a többi szomszédos erekből az a rész, az agykéreg kap oxigén ellátást, és akkor a páciensnek a tünetei megjavulnak. És ezért azt mondja a páciens, jó, rendben van, most már jobban érzem magam, folytatom a mindennapomat. A becsapós dolog az, hogy ezek mindig megismétlődnek.
1: Akkor ez az ismétlődés az, ami segíthet elkülöníteni, hogy egy átmeneti agyvérzésről van szó, vagy pedig valóban csak a fáradtság, a stressz hatására érezzük a közérzetváltozást vagy a szédülést.
2: Pontosan, és ezzel szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha megismétlődik egy szédülékenység például, akkor mindenképpen forduljanak neurológushoz, mert az lehet, hogy második alkalomkor is átmeneti lesz, de nem biztos. És a statisztikák bebizonyították, hogy hosszú távon, tehát 5 éven belül, akinek átmeneti agyvérzése van, vagy agyi érkatasztrófa, az előbb-utóbb nagy agyvérzésen fog keresztül menni. Tehát jó lenne ezeket a dolgokat megelőzni, hogyha időben elmegyünk. és mindenféle képalkotó vizsgálatokkal be tudjuk bizonyítani azt, hogy volt minimális, például CT, MR, nagyon pontosan megmutatja, hogy voltak ilyen esetek vagy események.
1: Azt hiszem megértettük, hogy milyen fontos orvoshoz fordulni, még akkor is, hogyha ezeket a tüneteket gyakran könnyedén mellőzzük, és akkor kérlek, hogy folytass tovább az idegrendszeri megbetegedések ismertetését. Az egyik ezek közül, amelyikkel én is akár így ismerősi körbe is egyre többet találkozok manapság, az talán a hátfájások, lumbágó, még akár a gerincsérv is. Ennek van valami oka, hogy az utóbbi időben miért lett ez ennyire gyakori betegség?
2: Valóban én is azt észlelem a rendelőben, hogy egyre többek ezek az esetek, mivel hogy most egy olyan világot élünk, amiben nagyon sokat ülünk, ugye, kevés a mozgás. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha cipelkedünk, akkor nem figyelünk oda, hogy egy helyes tartás legyen. Ezért kialakulnak hátgerinc ferdülések, hátgerinc sérv. Itt is több a fázisát vagy fokozatát ismert a hátgerinc sérvnek, viszont hogyha valakinek egy olyan diagnózisa van, nem kell megijedni, nem rögtön sebészeti beavatkozás alkalmazunk, viszont vannak gyógyterápiák és gyógytornák, miben nyilvánul meg, mint tünet, milyen deréktáji fájdalmak, a fájdalmak sokszor, hogyha az ideg szálat is érintik, akkor lesugárzik a combba, illetve az alsó végtagokban. Ez, hogyha a hátgerincnek alsó részén fejlődik ki a betegség, hogyha felső részén, például cervikális részén, hogyha nincs egy megfelelő pozíciónk, egy helyes tartásunk, egész nap a számítógép előtt ülünk, akkor a fejfájást okozhat, vagy előbb-utóbb a hátgerincnek egy olyan típusú elváltozását, ami már nem tudunk segíteni. Hétköznapi nyelven ilyen kis pupunk lesz a hátunkon, és itt most nagyrészt a felnőttekről beszélek, ugye, hogy a komputer előtt ülnek, vagy laptop előtt ülnek, viszont nem kell megfeledkeznünk a gyerekekről is, hogy a gyerekek is sokkal kevesebbet mozognak, sokkal kevesebbet vannak kint a levegőn, mint a régebben, és náluk is már egyre több a szkoliózis, tehát a hátgerinc probléma, hátgerinc ferdülésre szenvedő betegek.
1: És gondolom, ha gyerekkorban nem figyelünk oda ezekre, akkor amire ők felnőttek lesznek, már egy sokkal súlyosabb fázisba kerülnek.
2: Pontosan, vagy lehet, hogy már nem tudunk rajtuk segíteni. És mi megemlítenék akkor egyre gyakori betegséget, ugye az Alzheimer-kor, ez egy tudatzavarral járó betegség, és ezek a betegek már előbb-utóbb nem fogják saját maguknak az identitásukat tudni, tehát nem ismerik fel a hozzátartozóikat, nem ismerik fel a jelent. Tehát azt, hogy tegnap előtt mit éltek meg, arról nem emlékeznek, viszont hogyha én rákérdek egy betegre, hogy ezelőtt 30 évvel vagy 20 évvel mit csináltak, akkor az pontosággal fel tudja nekem sorolni. És egy nagyon korai jel ezeknek a betegségeknek a memória zavar. Tehát tudni kell, hogy a betegség sokkal hamarabb. Tehát az agykárosodás, az idegsejteknek az elhalása sokkal hamarabb kezdődik, mint a tünetek. Tehát előtte 5-6 évvel, ha valaki úgy észleli, hogy a családtagja elfelejti, hogy hova tette a kulcsát, vagy elfelejti azt, hogy megegyeztek egy bizonyos programba, és már holnap vagy holnap után nem emlékszik rám, akkor ezt nem szabad hanyagolni, hanem időben el kell menni, mert erre is van kezelés, hogyha időben fordulunk orvoshoz, hogyha már egy késői fázisban kapjuk meg a diagnózist, ott már nem nagyon lehet segíteni. És nagyon sokszor ilyenkor például a hozzátartozóknak sokkal fájdalmasabb ezt megélni, mert ezek a betegek tudatzavarosak, viszont nagyon sokszor szervi betegségük nincsen, tehát megtörténik, hogy több mint 5-6, akár 10 évet is elélhetnek, viszont a saját kis világukban.
1: Az Alzheimer-korról lehet-e tudni, hogy mi okozza ezt a betegséget, vagy van-e valami, amit tehetünk, hogy késleltessük ennek a tüneteit?
2: Nagyon sok feltételezés van, de pontosan, hogy mi okozza, azt nem tudjuk. Gyanítják azt, hogy akik toxikus környezetben dolgoztak, vagy nagyon a pszichai megterhelés, akkor náluk gyakoribb az Alzheimer-kor. Megelőzésképpen azt mondják, hogyha nagyon sokat olvasunk, vagy nagyon sokat keresztrejtvényezünk, tehát folyamatosan úgymond gyakoroljuk az agyunkat, akkor lehet, hogy késleltetjük. Ez sokszor gyakorlatban megcáfolja, mert találkoztam olyan betegekkel, akik egyetemi tanárok voltak, tehát mondhatni, hogy folyamatosan pszichikai gyakorlatot végeztek, ennek ellenére mégiscsak előfordul az Alzheimer-kor. Tehát még egyelőre pontos okát nem lehet tudni.
1: Mennyire korhoz kötött ez a betegség? Tehát általában idősebbekről hallunk, de akkor megvan ennek egy konkrét időszak, amikor kialakul, vagy adott esetben akár fiatalabbaknál is jelentkezhet?
2: Általában korhoz kötött, mivel hogy mindenkinél egy bizonyos kor után az agysejtek sorvadnak. Ezért 50-60 év után sokkal jobban. És akkor 70-80 évnél megjelenik az Alzheimer-kor. Most a kérdése válaszolva, hogy van-e akinek korábban, igen, akinek családban volt már ilyen típusú betegség, és akkor már ott van a genetikai hajlam. Például, hogyha édesapának 80 éves korban jelentkezett ez a diagnózis, akkor lehet, hogy a fiának vagy a gyerekének 75 vagy 70 éves korban.
1: Akkor az Alzheimer akár genetikai úton is örökölhető, vagy legalábbis a hajlamot örökölhetjük erre a betegségre.
2: Igen. És van még egy örökölhető betegség, de nem kimondottan, ugye a Parkinson-kor, az is idegrendszeri betegség. Itt is van egy ilyen öröklődési szál, viszont betudhatóbb, akik toxikus környezetben dolgoznak, ezek a betegeknek a memóriájuk az Alzheimer-rel viszonyítva jó. Tehát itt emlékeznek, lehet velük kommunikálni, viszont sokkal lassabban gondolkodnak, de reálisan. Itt inkább fizikai jeleket különböztetünk el, a mozgásuk, az izomtónusuk, az merevebb, hogyha megkérek egy Parkinsonos beteget, hogy sétáljon egész a boltig, akkor sokkal több idő kell neki. Az izom rángások, amiket nagyon sokszor például az autóbuszban megfigyelhetünk, ez egy jellegzetes tünet. Leghamarabb a kézen, tehát a végtagokon jelentkeznek ezek az izomrángások. Tehát, hogyha valaki ilyet észlel, hogy apró kis rángások vannak, akár 2-3 hétig is utána abba hagyja, akkor jó lenne elmenni neurológushoz, hogy kiderítsük, hogy Parkinson betegségről van szó, vagy sem. Izomrángásokon kívül például romlik a beszéd, tehát van, de romlik a beszéd, mivel hogy az izmok segítenek a beszédben, romlik az írás, mindig tesztelni szoktuk, hogy minden egyes ellenőrzésen, hogy az előző vizsgálathoz viszonyítva mennyire romlott például az írás a betegnek. Előre a haladott fázisban például ugyancsak az izmok segítségével romlik a vizelet visszatartás, a sziklet visszatartás, és végül pedig a fejnek a mozgása is ez a negatív, hogy állandóan mozgatja a fejét. Specifikus ez a Parkinson betegségre, hogy ezek az izomrángások csak akkor jelennek meg, amikor pihen az egyén. Tehát, hogyha én megkérem, hogy adja ide nekem a poharat, abban a pillanatban, amikor mozgásban van, akkor nem remeg, hanem amikor nézi a televíziót, akkor észrevehetjük, vagy amikor beszélget velünk, észrevehetjük az izomrángásokat. Még megemlíteném az idegrendszeri betegségeknél az agyhártyagyulladást, ami ott hívnék kisebb gyerekeknél gyakoribb, illetve tínézserkorban. Miért? Mert nagyon sokszor például cseppfertőzéssel is terjed, és ezért szokták mondjuk úgymond idezőjelben csokolózásfertőzés által is terjeszteni az agyhártyagyulladást. Mire kell figyeljen egy édesanyja, hogyha például otthon a gyereke elkapta ezt a típusú betegséget, mivel ez egy fertőző betegség, magas lázzal jár, tehát 38-39-40 fokos lázzal, és az ízületeknek a merevsége. Tehát egy édesanyja azt tapasztalja, hogy magas láza van, és a gyerekének akar adni egy pohár vizet például, és nagyon nehezen tud felemelkedni az a gyerek, akkor ez már egy jel. Más, a következő jel az ilyen kiütések, apró kis piros kiütések. Hogyha megfogok egy poharat, egy áttetsző poharat, és azzal megnyomom a kiütést, és nem tűnik el, tehát nem lesz sárga, akkor ez is egy jel az agyhártya gyulladásra. Egy következő jel, ami nagyon-nagyon segít úgy nekünk, orvosoknak, mint szülőknek, hogy megkérem a beteget, illetve a kicsit a gyereket, hogy feküdjön le, és megmozdítom a fejét. Tehát megkérem, hogy nyugodtan hagyja, lazán is alulról megpróbálom elmozdítani a fejét. Abban a pillanatban, amikor egy ilyen ellenállást tapasztalok, és nem folyamatosan mozog a kicsi feje, hanem jön, megáll, ez egy tarkokötöttség jel, és ez biztos vagyok benne, hogy agyhártyagyulladásról van szó. Ilyenkor minél hamarabb a kórházba kell menni, mert egy ilyen típusú betegségnél órák, percek fontosak, hogy a beteg, illetve a gyerek kezelést kapjon. A jó hír az, hogy van védőoltás. 2017 augusztus 1-től kisebb gyerekek a Prevenar nevezetű védőoltást mindenképp megkapják, mert ezt azóta bevezette a romániai állam is kötelező oltásként, illetve van még 2 oltás, amit külföldi országokban, tehát Anglia és Németországnál kötelező, nálunk még viszont nem finanszírozza az állam. Megemlíteném a Nimenrix-et, ami gyógyszertárban megrendelhető és beadható, és egy másik típusú, az a Bexsero, ez csak interneten. Ezért mondtam el mind a 3 oltást, mert nagyon sok gyök van, ami atyátyagyulladást okoz, viszont a Niemann-Rix az 4 típusú gyök ellen véd, és a Prevenar 13 például a Staphylococcus okozta atyátyagyulladás ellen. Tehát ezt ajánlom szülőknek, hogyha tehetik, az egyiket mindenképp megkapja a gyerek, hogyha 17 után született, hanem akkor, ha teheti a szülő, jó lenne beoltani a gyereket.
0: Az Agnosz Rádió szakértői tájékoztatóját hallották az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről. Dr. Vajas Tímea, kolozsvári családorvossal beszélgettünk. A riporter Deák Anita volt. A következőkben igéitanítást hallhatnak, amelyet szintén az Európa Rádió készített.
3: Istenünk igéit Mózes első könyvének 7. és 8. fejezetéből olvasom. A víz 150 napig áradt a földön. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatóká váltak a hegyek csúcsai. Aki volt beteg, az tudja, hogy nagyon hasonlít az özönvízhez a betegség. Váratlanul jön, és akkor, amikor beteg lesz az ember, akkor kiderül, hogy hol van igazi menedék az életben. Hová lehet bemenekülni? Az az igazi menedék, amit Isten készít elő számunkra. Amikor betegek leszünk, krízisbe kerülünk, és a betegségben azok az emberi kapcsolatok és közösségek, a bárkák, a menedékek, amiket előre elkészített nekünk Isten. Akármilyen betegségben is legyünk, mindig küld segítőket, küld egy olyan közeget, egy olyan szeretetteli közösséget, lehetőségként, amilyen például lehet egy gyülekezet, ahol ki lehet húzni ezeket a nehéz napokat. Nem egy olyan helyzetet láttam én is életemben, amikor valaki bemenekülte a gyülekezetbe, mint egy bárkába, ilyen nagy baj idején, és aztán együtt csodáltuk, hogy Isten egyszer csak berekeztette a baj forrását, és elapadt a víz, elapadt az ár, nem áradt tovább a probléma, és akkor el lehet dönteni egy-egy ilyen krízis után, amikor az ember kijön belőle, és láthatóvá válnak a hegyek csúcsai, hogy ahhoz a közösséghez, ahol a menekülés, a megmenekülés élménye kötődik, amihez kötődik, ott maradok-e is, ott élem le az életemet. Általában azért jönnek a bajok, hogy megtanuljuk, hogy hol van az igazi menedék, az egyház menedék azok számára, akiket elöntött az ár, elöntött a baj áradata, meneküljünk be a közösségekbe, és ott segítségre lelünk. Amen.
0: Igei tanítást hallottak, amelyet az Európa Rádió készített. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk az idegrendszeri betegségek voltak. Reméljük, hogy hallgatóink számára is érdekesek és hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket! Szabó Anitát hallották.

Társadalmáról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos golyós szavazással döntenek, számolt be az Agence Press. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatása, társához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Agence Press. Yeah. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmányversenyét. Az országos esettanulmányverseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Magyar Intézetének 3 csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak ki stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a Libri Bolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény élet óvatunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, dr. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően

Keresztény híreink következnek Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten országa című rész első részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből az első fejezet 8. versétől a 12. verség terjedő szakaszából olvasom. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Kedves testvéreim, milyen furcsa és egyben hihetetlen az, amit Pál apostol ír. Ő ekkor már egy híres prédikátor, aki Kis-Ázsiában és szerte Európában gyülekezetek sokaságát alapította. Az ő nevét már mindenütt ismerik, szerte a világban. Minden keresztény gyülekezetben róla beszélnek, és az ő leveleit olvassák, akár ismerik személyesen, akár nem. Ő ekkor Krisztus követői között már egy igazi világsztár, szerte a Római Birodalomban. És ez az ember most azt írja, hogy vágyódik egy gyülekezet iránt. Szeretne eljutni hozzájuk, hogy ő, az apostol, épülhessen a hitükből. Hogyan is írta, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, én a tietek, és ti az enyém által. Persze a római gyülekezet sem volt már ismeretlen ekkor. Az, hogy a Krisztusról szóló örömhír már a birodalom fővárosába is eljutott, büszkévé tette a keresztényeket, és ezért fokozott elismeréssel emlegették a római testvéreket. De mégis, akiknek Pál itt ír, névtelenek, ismeretlenek, teljesen átlagos emberek. Mire tanít ez bennünket? Arra, hogy a hittel kapcsolatban két veszélyt kell elkerülnünk. Az egyik, hogy az egyházban túlbecsüljük a saját jelentőségünket, a másik, hogy alábecsüljük a hitünk fontosságát. Mert vannak emberek, akik valamiben nagyobb tehetséget kaptak Istentől, mint mások, és az elbizakodottá gőgössé teheti őket. Valaki szebben és erősebb hangon énekel, mint más. Valaki bátrabban imádkozik mások előtt. Más valaki szebben olvassa fel az igét, ha lelkész megkéri erre. Megint más tehetősebb, és azért többet adakozik, mint az átlag. És igen, még néha lelkészt is megkísérti ebben a dologban az ördög. Ő, aki egyetemen tanulta a Szentírást és a teológiát, a hit dolgaiban messze-messze a gyülekezet fölött állónak érezheti magát. Pál apostol szavai azonban józanságra intenek bennünket. Minden, amit kaptunk, Isten adománya. Minden, amivel szolgálunk, az ő jóságát hirdeti. Mi csak eszközök vagyunk. Övé minden érdem, nem a magunké. Övé a dicsőség, nem a miénk. Ne nekünk, Uram, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, kéri a zsoltáros Istent a gyülekezet nevében. Tanuljuk meg hát mi is bátrabban kimondani, egyedül Istené a dicsőség mindenért. Ugyanakkor alá sem szabad becsülni magunkat, mert a mi hitünk is számít. Az egyházban igenis számítunk mi is. Igenis számít a szeretetünk, számít a reménységünk. Igenis számít a mi szolgálatunk, a mi hangunk, a mi adományunk. Mert a gyülekezetnek mi is a tagjai vagyunk. A gyülekezet velünk lesz teljes, mint ahogy mi is a gyülekezetben teljesedhetünk ki igazán. De még az erősek is erőtlenek a gyülekezet nélkül. Pál apostolnak is kellett a bátorítás, a bíztatás, a támasz, kellett a megerősítés, kellett, hogy megoszthassa a szolgálat terheit, hogy vigasztalást nyerhessen a római testvérek hitéből. A kicsinyek, a névtelenek, az ismeretlenek, a csendes egyháztagok életének szép példájából, imáiból, bátor bizonságtételéből. Egy gyülekezet énekéből, szolgáló szeretetének ékes példájából. A hitben nagyok maradjanak hát szerények, a hitben kicsinyek pedig legyenek bátrak. A hitben nagyok tanuljanak alázatot Páltól, a hitben kicsinyek pedig érezzék át szavát hallva, hogy szükség van rájuk is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk,
Köszönjük, hogy szavad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük a veled való közösség áldásait. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy hitünkkel szolgálhatunk téged. Add, hogy ennek a fontosságát ne becsüljük alá, de kérünk, ne engedd azt sem, hogy gőgössé, elbizakodottá tegyen az, amit neked köszönhetünk. Arra kérünk, Istenünk, légy velünk, őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd, jó atyánk, hogy életünk téged dicsőíthessen. Amen.

0: Az elmúlt percekben Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, dr. Kustás Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Jubileumot ünnepelt a kolozsvári diakónia. Fél évszázada szolgálja a közösséget a ballavásári református templom. A Szentszék figyelmeztet, a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. Ferenc pápa május íma szándéka az emberek élelmezéséről szól. Emlékkonferenciát tartottak Vajdakamaráson. Lelkész hét megszervezésére készülnek Tahiban, most pedig következnek a részletek. Április 17-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. Az alapítvány célkitűzése a kezdetek óta változatlan, az idősek és magukra maradottak felkarolása, a betegek otthoni gondozása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A szervezet mára 9 fiók szervezettel működik, amely hálózathoz idén Nagyenyed is csatlakozott. Az ünnepi műsort a Gyorgy Dima Zeneakadémia szakszofon kvartettje és a Tájoló ifjúsági zenekar tette emlékezetessé. A jubileumi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, 25 év távlatából látszik, hogy az egykori kezdeményezésből életképes, országos hálózat nőtt ki. A püspök rámutatott, hogy a diakónia sikere nem csupán az emberi összefogásban, hanem Isten láthatatlan segítségében rejlik. Ahogy Krisztus szava életet adotta, Naéni özvegy fiának, úgy teremt a szeretet szolgálat is reményt ott, ahol korábban csak kilátástalanság volt. Kató Béla emeritus püspök, az alapítvány megálmodója, a rómabeliekhez írt levél 12. részének első versével emlékeztetett, a keresztény élet nem ér véget a templom kapujában. Felidézte a kommunizmus éveit, amikor az egyház tevékenységét falak közé szorították. A diakónia létrejötte, a társadalom felé való nyitást jelentette. A kezdeti házi beteg gondozás már a komplex intézményrendszerré fejlődött, ahol a gondozók gyakran családtaggá válnak az idős emberek számára. Köszönetet mondott a külföldi támogatóknak is, akik segítettek abban, hogy az erdélyi modell mára mások számára is példává válhasson. Ötven éve szentelték fel a ballavásári református templomot, amely tornyával azóta is hívogatja a hazavágyókat. A közösség április 19-én adott hálát az elmúlt fél évszázad megvalósításaiért, a gyülekezet összetartásáért és azért a szeretetért, amellyel Isten háza egykor felépülhetett. Az ünnepséget a gyermekek előadása, a kórus szolgálata és a holtmarosi dalkör tette emlékezetessé. A hálaadó ünnepség kezdetén Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét, a közösség erejét hangsúlyozva. Rámutatott, ma, amikor az egyén gyakran minden másnál fontosabbnak tűnik, különösen is emlékeznünk kell arra, hogy az apostoli vallástétel a közösség erejéről szól. Pál apostol levelében azokat a Krisztus által adott kegyelmi ajándékokat sorolja fel, amelyek a gyülekezet hitbeli növekedését szolgálják. A próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók Krisztus hívására kezdték meg szolgálatukat. Ma ezek a feladatok a lelki pásztori munkában összpontosulnak, amelynek kettős küldetése a misszió és a pásztorkodás, célja pedig a közösség egyben tartása és a jövő biztosítása. Varga András Adorján, ballavásár polgármestere hangsúlyozta, ez az alkalom nem csak egy épületről, hanem a hitről és arról a közösségről szól, amely a legnehezebb időkben is megmaradt. Kiemelte, hogy a templomépítés a kommunizmus éveiben szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt, de a kőből és fából emelt falak ma is az erős összefogást hirdetik. A katolikus szentszék felhívja a figyelmet, hogy a nukleáris elrettentésre való támaszkodás, az arzenálok modernizálása és a mesterséges intelligencia katonai integrálása egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én New Yorkban az ENSZ nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló ülésén a szentszék megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte a jelenlegi helyzetet. A szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése és a multilaterális diplomáciától való eltávolodás miatt. Megjegyezték, hogy a konszenzuson alapuló párbeszédet felváltja az erőn alapuló politika, és kritizálták a nukleáris létesítmények elleni támadásokat, valamint a mesterséges intelligencia növekvő szerepét a döntéshozatalban. A pápa májusi ima szándéka valamennyi ember élelmezéséről szól. A Szentatya fájdalommal állapította meg, hogy milliók éheznek, miközben rengeteg élelmiszer vész kárba. Ezért tudatosabb életre hívja a hívőket, a hálaadásra, az egyszerű fogyasztásra és az ennivaló megosztására, emlékeztetve, hogy a föld gyümölcsei mindenkit megilletnek. Kéri a közösségeket, hogy az önző fogyasztói logika helyett válasszák a szolidaritás kultúráját élelmiszerbankok és felelős életstílus révén. Senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, zárul az üzenet. Az adatok aggasztóak, 2026-ban 318 millióan nézhetnek szembe éhezési krízissel, a konfliktusok pedig tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Száz éve, 1926. április 17-én választották meg az erdélyi református egyházkerület püspökévé a 20. századi magyar szellemi élet egyik óriását, Makkai Sándort, akinek munkássága nem csupán hivatali tisztség volt, hanem egyfajta szellemi építkezés is. Az évforduló tiszteletére április 18-án egykori gyülekezetében Vajdakamaráson tartottak emlékkonferenciát. A konferenciát Máté István, a kolozsvári református egyházmegye esperese nyitotta meg áhítatával, a Jeremiás próféta könyve 29. részének 4-től 13-ig terjedő verseit olvasva. Prédikációjában hangsúlyozta, Isten igéje örökérvényű, ezért ma is útmutatást ad arra nézve, hogyan éljük meg azokat a helyzeteket, amelyekben magunkat találjuk. Izrael népe nem véletlenül került fogságba, Isten akaratából jutott oda, és ez fontos a saját helyzetünk megértése szempontjából. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadok nehézségeire, elmondhatjuk, nem hagytuk magunkat elveszni, aktívak maradtunk, építettünk, dolgoztunk, és nem voltunk közömbösek a ránk bízottak sorsa iránt sem. Az ige szava is arra hív, hogy építsünk, plántáljunk családot, közösséget, gyülekezetet abban a bizonyosságban, hogy Isten nem hagy magunkra. Álljunk talpra, fogjunk össze, és együtt éljük meg az összetartozást Isten gondviselésében. Izrael története és sorsa legyen számunkra kisebbségi létünkben példamutatás arra, hogy figyeljünk egymásra és felelősséggel hordozzuk közösségünket. Az esperes köszönetet mondott Baróc Huba vajdakamarási lelkipásztornak a konferencia kitartó szervezéséért. Idén június 29-e és július 3-a között rendezik meg a Dunamelléki Református Egyházkerület nyári lelkészhetét Tahitót falun. A Sionhegye konferencia telepen zajló esemény célja a lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése és a közös feltöltődés. A hét mottója: emlékezz, a jelent a múlt is formája. A szakmai napokon az emlékezés és az imádság kapcsolata kerül a középpontba. Az előadók között köszönhetik Zila Pétert, Zöld Imrét és Hajdú Zoltán Leventét is, akik életútjukról, a missziói tapasztalatokról és az imádság erejéről beszélnek. Az előadásokat kis csoportos beszélgetések és személyes elcsendesedés egészíti ki. A konferenciára felekezeti hovatartozástól függetlenül várják az aktív lelkészeket és házastársaikat. Fontos tudnivaló, hogy az építkezési munkálatok miatt a létszám idén 50 főben korlátozott, így a szervezők a jelentkezési sorrendet fogják figyelembe venni. Jelentkezni május 31-éig lehet a lelkészhét.tahi@gmail.com e-mail címen. Híreinket a következő források alapján készítettük: református.ro, vatikannews.va, valamint parókia.hu.
0: Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket hallották az elmúlt percekben.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész első részletét felolvassa Fájspit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országa, Isten királyi uralma. Isten országa, így Márknál és Lukácsnál, vagy mennyek országa, így Máténál, az Úr Jézus ige hirdetésének egészen a középpontjában áll. Az evangéliumot is az országról szóló igének nevezi. Példázatai többnyire Isten országára vonatkoznak. A tanítványaival töltött 40 nap alatt is Isten országáról beszél a feltámadott. Mi ez az ország? Mi ez az ország? A görög kifejezés a Basileia, királyság, király.

ki bizonyságtételhez. Az arám szó a malkut, amellyel ezt a fogalmat jelölték, pontosan megfelel a görög baszileiának. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy az ő ige hirdetése nyomán az embereknek, Isten országának küszöbön álló megjelenésére kell életüket felkészíteni. Isten uralma azonban csak ott van, ahol Isten személyesen jelen való, ahol az ő szent lelke közvetlenül alkot és alakít, különféle irányokat egybefog, és a maga jellegét azokra reányomja. Isten ott is mindenek fölött áll, ahol emberek önhatalmúan munkálkodnak és terveznek, ahol Istentől távol, isteni alaptételek alkalmazásával vagy anélkül követik céljaikat. Ezt azonban az Új Szövetség sohasem nevezi Isten országának. Ha a mindenható nem munkálkodik közvetlenül, akkor igen helytelen lenne valamilyen egyházi tevékenységet, bármilyen kegyes is lenne az, Isten országa építésének nevezni. Isten országa nem ott van, ahol emberek azon igyekeznek, hogy Istent belevonják munkájukba, hanem ott, ahol Isten embereket von a maga munkájába. Idézem Kroker Jakabot. Isten országának eljövetele az isteni teremtő erő páratlan betöréséből ismerhető fel. Miről ismerhető fel Isten uralmának jelen léte? A nagy uralkodó teremtő módon hat, olyan dolgokat hív létre, amelyek nem voltak, és amelyek nála nélkül sohasem lennének. Az, hogy Isten országa elközelgett, azt jelenti, hogy a mindenható élet teljessége ismét betör a megmerevedett állapotokba. Ez pedig nem csak szellemi, láthatatlan módon történik. Az az új teremtés, amelyet Isten uralma hoz magával, a külső testi életben is világosan megmutatkozik. Máté evangéliuma 11. részének 5. verséből így szól az ige: a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak. E tényekről kell a keresztelőnek, bemerítőnek felismernie, hogy az Úr Jézus az, aki rég várt Isten országát elhozza. Isten hatalmának a betegeken végbevitt e cselekedetei, épp úgy, mint Jézus Krisztus egyéb külsőleges munkálkodása, az ő számára tevékenykedésének egészen jelentős részét képezi. Isten uralma eljöveteléhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik az, hogy az isteni rend onnét felülről, még a testi élet területén is érvényre jut. A beteggyógyítások Jézus Krisztus számára nem mellékes dolgok. Isten uralmának egészen alapvető részei ezek. Az a nézet, mintha Isten országa csupán vallási hatalom lenne, és csak a belső embernek hozott volna isteni segítséget, idegen gondolat az Új Szövetség számára. Amikor Isten uralma elérkezik, az belenyúl az egész emberi életbe, a teremtés összességébe. Nem pusztán a gondolat dolga, hanem új teremtés az egész vonalon.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész első részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónnal száll rá az illegálisokra a kolozsvári városháza. Nyíltan szavaznának a PSZD képviselői és szenátorai. Záporok kísérik a felmelegedést. A BBTL közgazdász hallgatói taroltak a legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyen. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Ultramodern drón beszerzését jelentette be a kolozsvári polgármesteri hivatal. A hírt Emil Bok, a Kincsesváros előjárója Facebook oldalán tette közzé. A városvezetés szerint az okos eszköz segítségével hatékonyabban lehet majd fellépni az engedély nélküli építkezésekkel és az illegális hulladék lerakódásokkal szemben. Ugyanakkor a forgalmi torlódások és a tűzesetek megfigyelésében is szerepet kapna. A Kincsesváros előjárója szerint a beruházás illeszkedik a városháza azon törekvéseihez, amelyek a közszolgáltatások digitalizálását és az okos város megoldások kiterjesztését célozzák. Az önkormányzat szerint a drón alkalmazása gyorsabb reagálást tesz lehetővé, és csökkentheti a terepen szükséges emberi erőforrások igénybevételét. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozta, a drón használata a hatályos jogszabályok betartásával történik, és nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak hétfői együttesülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos, golyos szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a hétfői frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványa, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvastak fel a parlament két házának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos golyós szavazással döntenek, számolt be az Agence Presse. Noha a PSZD politikusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatása, társához szükséges szavazat, a Pénélé szerint még nem lefutott a játszma. A bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 4-e és 17-e közötti előrejelzéséből. Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elejé 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7-e és 11-e között 22-25 fok között váltakozik, jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken. A minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak. Május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani. A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6-a után viszont nagyobb területen és csak nem naponta várhatók záporok, közölte az Agence Presse. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar tagozatos közgazdász hallgatói egy győzelemmel és egy második hellyel zárták idén a Kárpát-medence legrangosabb magyar nyelvű esettanulmány versenyét. Az országos esettanulmány verseny 11 csapatos döntőjét a Budapesti Corvinus Egyetem szervezte. A fináléba a BBTL Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének három csapata is sikeresen kvalifikált. A versenyt végül a Bánffy Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka összeállítású kolozsvári csapat nyerte meg, míg a Dénes Mária, Dimény Varga Ábel, Kolozsi Gergő és Tófalvi Krisztián alkotta ugyancsak kolozsvári együttes a második helyen végzett. A csapatok felkészítésében dr. Györfi Leher, dr. Rácz Béla Gergely és dr. Szász Levente vettek részt, számolt be az egyetem közleménye. A versenyző csapatoknak két stratégiai kihívásra kellett megalapozott, megvalósítható választ adniuk. Egyrészt egy non-book termékkategória bevezetésére vonatkozó koncepciót kellett kidolgozniuk, másrészt a Libri bolt hálózatának geográfiai és üzleti expanziójára kellett átfogó stratégiai javaslatot készíteniük. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedden, május 5-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Lázár Ervin Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró tollából származik, és így hangzik. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbig utat választottad. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Grimm testvérek a Hócsináló asszony című meséjét hallhatják, ezt pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művéből hallhatnak 2 új fejezetet. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik. Végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 alatt. Most a nap áhítatát hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi tolmácsol.

A mai áhítat címe: Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliuma 17. részének 16. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat, és eszembe jutott az a sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok megsokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak, mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki.

Imádkozzunk. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztes arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Ámen. A hálaadás megtanít hálásnak lenni. Üzené Peter Caligiuri, Floridában élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, és adjunk hálát azért, amink van.

0: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Janicskó Mihály Noémi tolmácsolt. A következőkben kalendáriumot lapozunk Deák Anitával.
1: Május 5-e az év 125. szökő évben 126. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 240 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kötődnek a mai naphoz. 1494-ben, május 5-én Kolumbusz Kristóf második amerikai útja során partra száll Jamaica szigetén és elfoglalja azt Spanyolország részére. 1764-ben ezen a napon alapítja meg Mária Terézia a Szent István rendet. A Szent István rendel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a magyar királysághoz is kötődtek. 1816. május 5-én John Keats, az angol romantikus költők második generációjának egyike, akit a szépség költőjének is neveznek, publikálja első versét a The Examiner című folyóiratban. 1835-ben ezen a napon megnyitják Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens első közforgalmú vasútvonalát. 1891. május 5-én New Yorkban megnyílt a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. Az ünnepi koncerten Piotr Ilics Csajkovszkij kiváló orosz zeneszerző vezényelt. Az intézmény 1960-ban került a város tulajdonába, 1964-ben pedig nemzeti kulturális örökséggé nyilvánították. A nevét Andrew Carnegie, amerikai acélkirályról kapta, aki ezt a zeneművészeti központot megálmodta és finanszírozta. 1912-ben ezen a napon kezdődött az 5. újkori nyári olimpia Stockholmban. A Svédországban rendezett újkori olimpia volt az első, amely igazán korszerű és újításokban gazdag volt, így az addigiak közül a legsikeresebb is lett. 1919. május 5-én Aradon gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakít a kikiáltott tanácsköztársasággal szemben, ami később Szegedre teszi át székhelyét. 1949-ben ezen a napon Londonban a londoni szerződés vagy 1949-es londoni egyezmény aláírásával 10 ország, Nagy-Britannia, a Benelux államok, Franciaország, Dánia, Norvégia, Svédország, Írország és Olaszország létrehozta az Európa Tanácsot. 1957. május 5-én volt a román televízió első sport közvetítése az Anglia-Románia rögbi mérkőzésről, és 1961-ben ezen a napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Ez volt az első repülése a NASA programjának, amely során egy ember a Mercury űrhajó fedélzetén átlépte az úgynevezett Kármán vonalat, és eljutott a világűrbe. Freedom 7 néven is ismert a jármű, mivel a repülés során az űrhajós választása alapján ezt a rádió hívójelet használta a NASA. Most tekintsük át a történelem folyamán, milyen ismert személyek születtek május 5-én. 1265-ben ezen a napon született Dante Alighieri olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa. Az Isteni Színjáték című műve 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a mennyországot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint véleményt alkot. 1747-ben ezen a napon született II. Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király. Habsburg-lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője és nagymestere. Mária Terézia királynő és lotaringiai első Ferenc német-római császár gyermekeként felvilágosodott szellemű nevelést kapott, különösen a természettudományok és a technika iránt érdeklődött. 1813-ban látta meg a napvilágot Søren Kierkegaard, dán filozófus és luteránus teológus, aki a 19. század nagy magányos gondolkodója néven is ismert, részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű irodalmi, világos szemléletű filozófiai és pszichológiai elemzéseket és teológiai írásokat. Keresztény vallásos nézőpontja, mint saját hitküzdelmeinek a háttere minden írásában fellelhető. 1814-ben ezen a napon született Balassa János, magyar sebész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője, az elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. 1818. május 5-én született Karl Marx, német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője. Munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. 1846-ban ezen a napon született Henrik Sienkiewicz, irodalmi Nobel-díjas lengyel regényíró. Walter Scott és a francia romantikus regényírók hatására 1882-ben elkezdte írni történelmi trilógiáját, amely a 17. századi Lengyelországban játszódik. A regényírás közben sokat utazott is, 1896-ban főművét a Quo Vadis című regényét fejezte be, 1900-ban pedig a Keresztes lovagokat. 1904-ben a francia becsületrenddel tüntették ki, 1905-ben pedig irodalmi Nobel-díjat kapott kiemelkedő epikai munkásságáért. 1909-ben született Radnóti Miklós költő tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos kipróbált műfajok felelevenítése. 1936-ban ezen a napon született Lázár Ervin, Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Mesein több generáció nőtt fel, könyveiből film és hangjátékok is készültek. Művei nem csak gyermekeknek szólnak, hanem felnőtt korban olvasva is élvezetesek és tanulságosak. Legismertebb kötetei a Hétfejű tündér és a Négyszögletű kerekerdő. 1942. május 5-én született Bújtor István, Balázs Béla díjas magyar színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. Pályáját színművészként kezdte, de 1964-től szerepelt tévéfilmekben is. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját a Pogány Madonna című filmben, ezen kívül ismertebb filmjei a Sándor Mátyás, a Három testőr Afrikában, Fekete gyémántok, a Pendragon legenda és a Kőszívű ember fiai. És 1943-ban ezen a napon született Papp Kincses Emese, irodalomtörténész, publicista, az erdélyi magyar közélet jeles alakja. A diktatúra bukása után Hargita megyében vállalt közéleti szereplést, ezt az időszakát idézi fel személyes töltetű, vallomásos szenvedése, a Virrasz velem. Átdolgozta Páskándi Géza a Költő visszatér című rockoperáját, amelyet Csíkszeredában Ne késsetek harangok címmel mutattak be. Orvosférjével közös munkájáról Csengők és szívhangok címmel Sütő András forgatókönyve alapján tévéfilmet is készített a Bukaresti Magyar Szerkesztőség. A születési évfordulók után tekintsük át azokat a neves személyeket, akiknek ma elhalálozási évfordulójára emlékezünk. 1705-ben hunyt el első Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 48 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Birodalom második leghosszabb ideig uralkodó monarchája, egyben a harmadik leghosszabb ideig uralkodó magyar király. 1821-ben Szent Ilona szigetén számüzetésben meghalt Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, az első francia köztársaság konzulja, majd első Napóleon néven a francia birodalom császára. Az európai történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér. Összesen 56 győztes csatát vívott meg. 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór, a márciusi ifjak egyike, regényíró, újságíró, a nagy magyar mesemondó, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja, a Szent István rend lovagja. Művészetének legszembeötlőbb jellegzetessége a cselekményesség, a fordulatos, váratlan meglepetések sokaságát tartalmazó meseszövés. 1948-ban ezen a napon halt meg Sextilius Ivpus Carius, román nyelvész. Főként nyelvtörténettel, nyelvjárástannal és lexikográfiával foglalkozott. 1905-től a Román Akadémia levelező, 1914-től rendes tagja. 1919 után a Kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem első rektora volt, itt megszervezte az egyetem román nyelvészeti intézetét, amelynek a folyóiratát a Dakorromániát is szerkesztette. 1971-ben ezen a napon távozott az élők sorából Violet Jessop ír ápolónő. Nővérként dolgozott a Titanic, a Britannic és az Olympic hajókon. A Titanic jéghegynek, a Britannic egy víz alatti aknának, az Olympic egy katonai hajónak ütközött és elsüllyedt. A nővér mind a három katasztrófát túlélte, 83 évesen halt meg Angliában. 1972-ben hunyt el Suhanek Oszkár, bánsági magyar festő. A budapesti képzőművészeti főiskolán tanult, majd 4 éven át a Párizsi Julien Akadémián Modigliani és Rodin művésztársa volt. A francia fővárosban rengeteg elismerésben részesült, munkásságát Julien nagydíjjal jutalmazták. Európai és észak-afrikai tanulmányúton vett részt, utazásainak élményeit impresszionista tájképeken örökítette meg. A romániai és magyarországi múzeumokon kívül festményeit moszkvai, párizsi és római képtárak, magángyűjtők őrzik. És 1997-ben ezen a napon hunyt el Kibédi Ervin színművész, Jászai Mari díjas érdemes művész. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, majd 1949-től a Honvéd Művész Együttesben, 50-től a rádiónál dolgozott. 1951-től a Honvéd Színháznál játszott, 1957 óta a Vidám Színpad tagja. Több mint 100 film és tévészerepben játszott, írt rádió és tévé forgatókönyveket. Ezen kívül május 5-e az esélyegyenlőség napja az Európai Unió területén. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók.
0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Deák Anitával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: A mai napon köszöntünk minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat. Ők azok, akik ma ünneplik a névnapjukat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Györgyi, a György férfi névnői párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália, Gyöngyike. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Irén, görög eredetű, jelentése béke. Judit, héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. Erna, ofelnémet eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik, jelentése komoly, határozott különösen a harcban. Pius, latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. Köszöntünk tehát minden Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik számára a mai nap valamilyen jellegzetes eseménnyel bír.

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie jön az igazi jó című dalával. Isten éltesse őket sokáig. Most aranyszalagtár rovatunk következik. Műsorunkban a 2009. május 5-i krédót hallhatják, amelyet Vitus István szerkesztett.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Gyökösi Endre Hol a szívünk című meditációját hallhatják, amelyet Fáj Schmidt Mária tolmácsol önöknek.

Hol a szívünk? Olvasom Máté evangéliumának 15. részéből az 1-től 20-ig terjedő verseket. Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szídalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtlenné tették az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot mondanékik, halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki, tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet halván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén monda, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Jézus pedig monda, ti is értelem nélkül vagytok-e még? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Nem túl gyakran szoktuk idézni ezt a részt az evangéliumokból. Talán azért nem, mert nem túl könnyű a mondani valója. Pedig ebben a rövid beszélgetésben, amit Jézus az írástudókkal és a sadduceusokkal folytat, valami hallatlanul fontos, súlyos kérdés dől el. Hogyan vélekednek a vallásról? Itt dől el, ki hová teszi a hangsúlyt, ki mit tart tisztának, tisztátalannak, igaznak, igaztalannak. Két világ áll egymással szemben, az Ószövetség világa és valami vadonat új. Mivel az a régi világ 2000 év óta beszűrődik a mi életünkbe is, döntőnek tartom, hogy Jézusnak erre vonatkozó tanítását érintsem, sőt kiemeljem. Az Ószövetségben Mózes könyve a legapróbb részletekig előírja a nép számára, mi az, amit megehet, mert tiszta, és mi az, amit nem ehet meg, mert tisztátalanná teszi őt. Orvosi könyvekben olvastam, hogy ezeknek a sok ezer éves utasításoknak a zöme valóban lényeges. Ezek a higiéniai tanácsok messze megelőzték az akkori népek kultúráját. A régen élő embereknek nyilván Isten nevében kellett adni ezeket a tanácsokat,

Az ita élősködik, és ha nem sütötték, pörkölték vagy főzték sokáig, akkor az emberek megfertőződtek általuk. Orvosi szempontból tehát nagyon fontosak ezek a tanácsok. Az is például, hogy ne érintsék meg a halottakat. Aki holtat szállít, jól mosakodjék meg utána. Semmelweis Ignácot pedig sokáig kinevették, amikor azt mondta, az orvosok szennyezett keze miatt halnak meg az anyák gyermek ágyi lázban. Micsoda felfedezés volt, amikor végre rájöttek, hogy valóban így van. De a több ezer éves mózesi törvényekben már benne volt, hogy igenis lehet kézzel fertőzni. Azonban mi történt? A zsidó nép lassan-lassan külsődleges parancsokra, az egészségügyi utasításokra tette a hangsúlyt, sőt elébe helyezte a 10 parancsolatnak, a lényegnek. Ha valaki éhségében megfogott és megevett egy vadnyulat, azt legalább akkora bűnnek tartotta, mint a házasságtörést, a lopást, a csalást, az ölést. Jézus népének vezetői, írástudói nagyon olcsóvá tették a vallást, ilyen apró kis előírásokra figyelve. Jézus ezt teszi szóvá. Itt csap össze az írástudók önkényes törvényeskedése és Jézus lényeglátása. Itt dől el, mi az igaz, a tiszta, a fontos. Jézus például méltán hozza fel a szülők támogatásának törvényét, amit nem csak a 10 parancsolat ír elő, hanem a józan lelkiismeret is ez diktálja. Jézus mélyen elítéli, ahogy megtalálták ez alól a kibúvót. Nem kellett segíteni a szülőn, ha valaki azt mondta éhező anyjának vagy apjának, nem adhatok, mert félretettem a templomom számára. Ez a pénz már templomi ajándék. Mintha te kérnél segítséget gyermekettől. Fiam, nem látod, hogy nem tudom a lakbért, a villanyszámlát kifizetni? És ő azt felelné, édesanyám, van ugyan 5000 forintom, de ezt a templom festésére szántam. Maga csak éhezzen, én ezt Istennek ajánlottam. Szépen hangzik? Szépen. Igaz? Nem igaz. Ez Istennek nem tetszik. Ezeket a későbbi kibúvókat, kis zsákutcákat Jézus határozottan elzárja. Nagyon kemény ítélettel ezt mondja, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. Hol a szívetek? Ne legyetek nyugodtak, ha szívetek távol van Istentől. Attól még senki sem fog üdvözülni, ha állandóan templomba jár, vagy gazdagon adakozik, hogy minél cifrább fogadalmi adományok díszítsék Isten házát. Ha szíve távol van Istentől, semmit nem ér áldozata. Jézus nagyon döntő dolgot mond ki. A ritus, a liturgia, a puszta vallásoskodás nem elég az üdvösséghez. Nem elég, ha megmosom a kezem. Ugye értjük, Jézus nem a higiénia ellen beszél, nem arról, hogy evés előtt ne mos kezet. A mózesi törvények igenis erre utasítottak, de nem csak erre, hanem az igazán lényegesre is. Azt viszont az izraeliták szép lassan elfeledték. Jézus korának tanítói könnyűvé tették az ember lelki ismeretét. Aki eleget tett a sok apró előírásnak, az lophatott, csalhatott, paráználkodhatott, házasságot törhetett, csinálhatott, amit akart, nyugodt volt. Jézus ezeket a nyugodt, magukkal elégedett, a kis előírásokat precízen megtartó embereket nagyon nyugtalanítja. Szó sincs róla, ez nem elég az üdvösséghez. A szívetek távol van tőlem, a mindenféle apró parancsok vannak közel hozzátok. A szívetekkel mi van? Hol a szívetek? Távol Istentől, én pedig itt vagyok, és számon kérem tőletek. Így hangzott ez régen, így hangzik ez ma is. Hol a szívetek?
Napjainkra a tisztálkodás teljesen

bevett szokássá vált. Minden nap fésülködünk, fogat mosunk, fürdünk. Megtesszük, és tegyük is meg. Jézus nincs ellene a tisztálkodási előírásoknak, nem is ez ellen beszél, csak azt mondja, hogy ennyi nem elég. Hogyan tisztítjuk meg a szívünket? Jézus az Isten ígéjét élő víznek nevezi. Megfürdetjük benne minden nap? Vagy éppen csak belepancsikolunk? Megnézzük a napi ígét, kicsit hosszú, no, de azért elolvassuk gyorsan. Rácsorgatunk a szívünkre néhány cseppet, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretünk, hogy belelapoztunk a Bibliába munkába indulás előtt. Vagy elalvás előtt hirtelen elolvasunk néhány sort, vagy félálomban elmondjuk a mi atyánkot, aztán alhatunk nyugodtan. Ennyi elég? Komolyan gondoljuk, hogy ez elegendő az üdvösséghez? Egy híres tézei szerzetes könyvében olvastam egy csodálatos megállapítást a meditációról. Mit jelent az Isten igéjét olvasni? Addig olvasd az Isten igéjét, míg rá nem bukkansz benne az Isten szívére, Isten dobogó szívére. Mi tisztítja az én szívemet? Isten szívének a közelsége. Addig kell olvasni az ígét, míg a szívem nem kezd forróbban dobogni, míg rá nem talált Isten dobogó szívére. Ez nem valami elmélet, ez valaki. Ő a beszélő Jézus Krisztus, az élő Jézus Krisztus. Addig olvasom, míg át nem forrósodik a szívem, míg hirtelen meg nem világosodik számomra, mit kell rendbe tennem az életemben itt és most.

0: Ezennel mai krédunk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk. Műsorunkban a 2009. május 5-i krédót hallhatták, amelyet Vitus István szerkesztett. A következőkben a Fikebend énekel.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, május 5-én, az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Lázár Ervin kossuthdíjas magyar író, elbeszélő, meseíró tollából származik, és így hangzik. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat sugározzuk, amiben a Grimm testvérek a Hócsináló asszony című meséjét hallhatják. Ezután hangos könyvtár rovatunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művéből hallhatnak két új fejezetet. Ezzel várom Önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Emelkedtek az üzemanyagárak a bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Teljes egészében kifizethetik Románia országos helyreállítási tervének egyik kérelmét. Kolozsvár fölött repül a Városháza 40 ezer eurós drónja. A város intelligens szeme mindent lát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Az utolsó pillanatokban történt átrendeződések és az egyes parlamenti szavazatokért folyó intenzív tárgyalások miatt az eredmény kiszámíthatatlan. A Stop Bolozsán gazdaságromboló tervének című, a Szociáldemokrata Párt és az AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazat szükséges. Az indítványt kezdeményező 254 aláíró közül többen bejelentették, hogy mégsem fognak szavazni, mások az utolsó órákban politikai oldalt váltottak. Ezzel párhuzamosan a pártok közötti egyeztetések a szavazás pillanatáig folytatódnak, írta összefoglalójában a Stírpeszúrce portál. Az RMDSZ és az USZERE közölte, jelen lesznek a vitán, de nem szavaznak. Remélem, mégsem lesz meg a 233 szavazat, és az Ilja Bolozsán vezette kormány folytathatja a munkát, mondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ma emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol ma reggel 10 bani per literrel emelte a standard benzin árát a versenyhivatal árösszehasonlító alkalmazásában szereplő adatok szerint. Ugyanezt tette a MOL is, szintén 10 bani per literrel emelte az árat. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzinárát, miután hétfőn délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Sokál szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az Ekonomiká. Így a normál benzin ára a különböző benzinkutaknál 9 lej 2 bani és 9 lej 12 bani között mozog literenként, a normál dízel ára pedig a különböző benzinkutaknál 9 lej 73 bani és 9 lej 94 bani között mozog literenként. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje. Drágos Puszláru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap este bejelentette, hogy Brüsszelben lezárult az országos helyreállítási terv negyedik, összesen 2 milliárd 620 millió eurós összegre vonatkozó kifizetési kérelmének az elemzése, és nem tártak fel semmilyen problémát vele kapcsolatban. A hétfői kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón Puszláru elmondta, hogy reggel a reform és beruházási munkacsoport főigazgatójával, Céline Gauerrel tárgyalt Brüsszelben. Megerősítést kaptunk arról, hogy a negyedik számú kifizetési kérelemhez kapcsolódó a mérföldkövek és célkitűzések teljesítését vizsgáló elemzések lezárultak, így a teljes 2 milliárd 620 millió euró összegű támogatást kérelmezhetjük, idézte a miniszter szavait az Ager Press hírügynökség. Kolozsvár önkormányzata egy bemutató repülés keretében tesztelte az első drónját, körülbelül 120 méteres magasságban a város felett. A rögzített felvételeket élőben közvetítették a Városháza üvegtermébe, az Emil Blok polgármester által tartott prezentáció során. A polgármester az új eszközt a város intelligens személynek nevezte, amely szerinte megváltoztatja azt, ahogyan a hatóságok a terepen zajló tevékenységeket megfigyelik és ellenőrzik, számol be a Monitorról Kluzs. A drón a Városháza parkolójából szállt fel, és először olyan területek fölött repült, ahol a hatóságok engedély nélküli építkezésekre gyanakodnak. A polgármester szerint ezeket a területeket rendszeresen néhány havonta újra ellenőrzik majd, hogy megállapítsák, megjelennek-e új illegális építkezések, vagy folytatódnak-e a munkálatok a jogszabályok megsértésével. Ezután a drónt a városközpont felé irányították, ahol a hangsúlyt az épületek, köztük a történelmi épületek tetőszerkezetének ellenőrzésére helyezték. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy az épületek tulajdonosai büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha az ingatlan elemei sérüléseket okoznak. A drónt az illegális szemétlerakók felderítésére is használni fogják, ami visszatérő probléma a város perem területein. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 19 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk. A következőkben mesekosár rovatunkat hallhatják, amelyben a Grimm testvérek a Hócsináló asszony című meséjét hallhatják.
9: Mesekosár!
10: A hócsináló asszony. Volt egyszer egy özvegyasszony, annak 2 leánya. Az egyik lány szép volt, és szinte égett a keze alatt a munka. A másik lány azonban csúnya volt, és lusta. Az asszony mégis ezt a lányát szerette jobban, mert ez édes gyermeke volt, a másik meg mostoha. A csúnya lány egy szalmaszálat sem tett keresztbe, naphosszat hevert az ágyban. A szép meg ott ült látástól vakulásig a kút mellett, és fonalat font, olyan szorgalmasan és gyorsan, hogy az ujján a vér is kiserkedt. Egyszer az orsót is, amire a fonalat tekerte, bevérezte. Hajlik a kút fölé, hogy majd lemossa, hát hogy nem, kiesik a kezéből az orsó, és belehull a kútba. Sírt szegény lány, futott a mostohájához, és meséli neki, micsoda szerencsétlenség érte.
11: Na, ilyen ügyetlen vagy, eredj az orsod után, hozd fel a kútból, mondta a mostohája.
10: Visszament hát a lány a kúthoz, és nem tudta, mihez kezdjen. Hazamenni nem mert az orsó nélkül, félelmében hát beugrott utána a kútba. Elvesztette az eszméletét, de csak hamar magához tért. Nézd, olyan hová jutott. Hát egy gyönyörűséges, szép rét mosolyog körülötte, 1000 virág a fű között, és méhecskék döngicsélnek a virágokon. Elindult a lány, megy a virágos réten, egyszer csak talál egy sütőkemencét. Tel is, de tele volt a kemence kenyérrel, és a kenyerek kiáltoztak. Szedj ki bennünket, már régen megsültünk, összeégünk, ha ki nem szedsz. Ott volt a lapát is a kemence mellett, sorban kiszedte hát a kenyereket, s azzal ment tovább. Elérkezik egy almafához, hallja, hogy az almafa így kiáltozik. Ráz meg, lány, ráz meg, megérettek már az almák. Megrázta a fát, hát miért ne rázta volna? Hullott a töménytelen alma, mint a zápor eső. Szépen összehordta őket egy rakásra, és azzal mendegél tovább. Elérkezik egy kicsiny házikóhoz. A kicsiny házikóból egy öreg asszonyság kukucskált ki, Jó, hogy csúnya nagy fogai voltak az öreg asszonynak, megijedt tőle a lány, és futásnak eredt. De az öreg asszony rákiáltott. Hova futsz, te lány? Ne félj, nem bántalak, inkább maradj nálam. Ha elvégzed a dolgodat, nem bánod meg. Csak arra legyen gondod, hogy jól kirázd a párnáimat, hadd repüljenek belőle a tollak, mert akkor havazik a földön. Én vagyok a hócsináló asszony. Megbátorodott a lánya jó szóra, és ott maradt az öreg asszonynál szolgálni. Meg is volt vele elégedve az asszony, mert jól kirázta a párnákat, csak úgy szállongtak belőle a tollak. Soha sem kellett megszidni. Jól ment a dolga a lánynak, volt enni, inni valója bőven. Telt múlt az idő, és egyszer úgy érzi a leány, hogy nagyon vágyódik haza, hely pedig itt százszor jobb élete volt, mint otthon. De a szíve csak hazahúzta. Mondja hát az asszonyának. Nagyon-nagyon szomorú vagyok. Elővett a honvágy. Szeretnék hazamenni. Pedig tudom, hogy jobb sorom van itt, mint otthon. Felelt az asszonya.
11: Úgy illik az lányom, hogy hazakívánkozzék az ember. Akármilyen jól megy sora. Hát csak menj, ha akarsz. Hűségesen szolgáltál nálam, majd én hazaviszlek.
10: Azzal kézen fogta a lányt, és oda vezette a kapu alá. Kinyitja a kaput a lány. Hát abban a szempillantásban megered az arany eső. Hull, hull a sok arany, és mind ott marad a lányon, úgyhogy tetőtől talpig aranyos lett.
11: Ez a béred, amit szorgalmas voltál,
10: mondta az asszony, és odaadta neki az orsóját is, amit belejtett a kútba, és aztán becsukta mögötte a kaput. Hip-hop! Egyszeriben odafent találta magát a lánya kút mellett, nem messze a mostohája házától. Ott kapirgált a kakas a kút körül, meglátja a lányt, felugrik a kakas a kútra, csattogtatja a szárnyát, és azt mondja,
11: kukarikó, gazdasszonyka, aranylányunk itt van újra!
10: No, hiszen... Bámult a mostoha, ámult a lusta testvér, mikor betoppant a házba. Meséli, mi történt vele, hol járt a kútban, s gondolja a mostoha, ez a sok arany, az ő lányának se volna rossz. Kiültette hát mindjárt a kút mellé, fonjon ő is. De a lusta lány ujjából nem serkedt ki a vérafonástól. Egy nagy tövissel szúrta meg magát, aztán szándékosan beledobta az orsót a kútba, és maga is utána ugrott, el is jutott a szépséges mezőre. Megy, mendegél, rátalál a sütőkemencére. Kiabálnak neki is a kenyerek. Szedd ki bennünket, már régen megsültünk, aki nem szedt, összeégünk.
11: Nehogy szedlek, nagy piszkolódom veletek,
10: felelt a lusta lány, és ment mendegél tovább. Elérkezik az almafához is, és kiabál az almafa is. Rázd meg, lány, rázd meg, mind megértek az almáim.
11: Persze, hogy a fejemre essenek az almák, ha?
10: Felelt a lusta lány, és ment mendegélt tovább. Mikor a házikóhoz ért, nem ijedt meg a nagyfogú öregasszonytól, mert már ismerte hallomásból. Menten beszegődött hozzá. Első nap el is végezte a dolgát nagy keservesen, mert a sok aranyra gondolt. De a második napon már lustálkodott, a harmadik napon fel se kelt délig az ágyból. Hogy a párnákat kirázta-e? Dehogy rázta, dehogy! Az öreg asszony meg is elégelte a szolgálatát, s felmondott neki hamarosan. Jó, gondolta a lány, most kapom az aranyakat. Kézen fogta az öreg asszony, oda vezette a kapuhoz, de bizony arany helyett egy nagy vödör szurok ömlött a lányra, mikor a kaput kinyitotta.
11: Ez a béred, megérdemelted,
10: szólt az öreg asszony, becsukta mögötte a kaput, és hip-hop, már odafenn volt a lány a kút mellett. Dörzsölte mosta volna magáról a szurkot, hanem az úgy ráragadt, hogy le nem moshatta. Megy hát hazas szomorúan, meglátja a kakas, ugrik a kútra, összecsattogtatja a szárnyát.
11: Kokorik, ó, gazdasszonyka, szurkos lányunk itt van újra!
10: Szurkos volt bizony, és olyan is maradt egész életében.
11: Itt a vége, fuss el véle!

0: Az elmúlt percekben mesekosárovatunkban a Grimm testvérek a Hócsináló asszony című meséjét hallhatták, majd Halász Judit énekelt. A következőkben hangos könyvtárovatunk következik, amelyben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 62. és 63. fejezetét hallhatják.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

62. fejezet. Másnap híre futott a palotában, hogy Attila követeket indított reggel a Rajna partjára, Ildikó apjához. Megkérte a kezét a leánynak. Csak ugyan utaztak el a főurakból, Csát, Dorog és Orgovány is köztük. Senki se tudta, hogy hova. Én nem sokat gondoltam velük. Leveleket kellett írnom a Sváb, Kvád, Rug, Scír, Turciling, Herul és más fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal induljanak az Alsó-Dunára, és várják meg Attillát. A tavaszon Konstantinápolynak indulunk. Az új császár ugyanis, Marcianus, egy kemény nyakú vén katona, még a katalauni hadjárat előtt megtagadta az adót. Azt izente Attilának. Aranyat csak a barátaimnak adok, más csak vasat várhat tőlem. Amire Attila még rövidebben válaszolt. Vasra én acéllal felelek. Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk. Marcianus várhatott. Az idő csak most érkezett rá. Mához egy évre, mondta Attila egy este. Ott ebédelünk Marcianusnak a palotájában. S vele hordatom magam elé a tálakat. Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam. Este ismét a patrícius asszony izent át, és én fáradtan is szívesen siettem hozzájuk. Csát csak ugyan elutazott. Emőke bágyat volt. Csátné sem aludott még eleget az éjjeli mulatság után, korán lefeküdt. Emőke azonban velünk maradt. A leveleket lassan és sokáig írtam, hogy idő szakadjon, amikor Emőkével beszélhetek. Dicsekedni óhajtottam, hogy nincs olyan nap, amelyen egy-két aranyat ne keresnék, s hogy a társaim minden jóval bíztatnak. Konstantinápolyban pláne én leszek a vezető, Attila mellett harcolok. Ezt a mondást, Attila mellett harcolok, különösképpen elkészítettem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz ez a mondás. A jövő gyönyörű képét, gazdagságot, méltóságot, mennyországot. Jó kedvem volt. Tréfáltam, hogy Emőkét földerítsem. A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. Dicsértem a táncát, a ruháját, és közben megírtam a levelet is a patrícius asszony férjének. Na, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy mennyit szenved, és hogy ha a váltságdíjat hamar meg nem küldik, elsorvad a sanyarúságban. Asszonyom, mosolyodtam el, amióta itt vagy, meghíztál? A sanyarúságban. Ásított. Nem tudom, hogyan van, felelte, de magam is tapasztalom, hogy szűkül a ruhám. Végre a levél elkészült. Pecsétet csöppentettem rá, s a patrícius asszony lenyomtatta a gyűrűjével. Gigia fogta a kisebbik lámpást, és bekísérte a szobájába. Egy percre magunkra maradtunk. Emőke szeme akkor rám nyílott. Valami különös bús nézéssel, ahogy talán csak az a nő nézhet, aki vérpadon térdel, s utoljára néz fel, hogy a következő pillanatban lehajtsa a fejét, s várja, hogy a hóhér pallosa rásújtson. Valami ilyen nézés volt az, és szólt is. Zéta, mi szomorúbb a halálnál? Csak bámultam, mit is szólhassak az ilyen kérdésre. Ő maga felelt, a fejét ingatva bámult maga elé. Az élet. Én csak képedeztem. A szeme könyvben úszott. Mit akart mondani? Nem tudom. Az ilyen nyilatkozatokra nem lehet válaszolni. Én is csak vártam, hogy kimagyarázza, mi lelte. Azonban Gigia visszatért. Emőke fölkelt, s bement a másik szobába búcsútlanul. A lépcsőn megszólítottam Gigiát. Mi baj a kisasszonyodnak? Igen szomorú. Az, ami nekem. Felelte Gigia. Hát neked mi bajod? Kitörődik avval? Megbosszankodtam rá. A csuda rázzon meg!
Hát már te is titkolózol. Mi baja a kisasszonyodnak? Gondolkodva nézett rám, és csak a szemöldökét emelgette, vállát vonogatta. Nem vallathattam. De lógó fejjel ballagtam haza, s mind éten át emőke szava búgott a fejemben. Mi szomorúbb a halálnál? Nem sokára rá kiváltották a patríciusnét. Az ura maga jött el érte. Megkeresett engem az íróházban, és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom. Nem tudom, uram, vonogattam a vállamat. Nem kérdeztem. Hát, azt mondja, ha nem nagy, kiváltalak. Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leveleidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyeztek rajta. Kiváltalak. Köszönöm, feleltem kevés alázatossággal. Inkább vagyok itt rab, hogy sem nálatok, uram, főnemes. Megütközve nézett rám. Még tán ma is csóválja a fejét, ha eszébe jutok. Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attillát. Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik. Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az új asszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg mágia égett, fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva utánozta a főurakat. Nagy hasú eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, bikafejű mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre! Vissza! Ők! Ők! Én már ismertem ezeket a tréfákat. Maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est,
A fáklyák százezre gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, s látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurokfáklyát, és üvöltöttem a hunokkal. Éljen Attila! Áldás! Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én csáték elé mentem, ahol itt

Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús, keze lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant, int, hogy csatlakozzak hozzájuk, szívesen. A kvát táncos akkor kezdte a fákja táncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fákjákat szüntelen kígyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. – Gyerünk másfelé! – kiáltotta Uzura. S karon kapta rába asszonyt, ragadta magával. – Gyerünk! – Ladó is karon fogta Gyöngyit. Nekem Gigi-a maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban. Ők, szegények, ritkán szabadulhattak hazúról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien otthagyták. Sétáltunk a fényben, vigadalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a telt képű hunmenyecskéket a fiatalok. Juhaj! Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétáltunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden. Mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett reám. Milyen szép vagy, Gigi-a, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép, rebegte. Nem ér az nekem semmit. No-no. Sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is. És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha Emőke nem volna a világon, gondoltam, ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikorra hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap remény sugarai villogtak már a lelkemben. Holnap. Nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de a ravó társaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel külön volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették. Mindenféle olajfestmények, merevarcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. Na, hát nekem is ide nyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont, sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg. Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után.

0: akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az arany sarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt, a levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársony süvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög. Kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Orestész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. S az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok, 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7...
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatót.
0: Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya.
2: Égünk! Zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott, mind sírt csukladozó zokogással.
0: Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett.
3: Ezt még úgy sem értem.
0: A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy-néhány úrral, s ivott kamocsának a csutorájából.
4: Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottál, hogy máma indulunk?
5: Attillától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt.
0: A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek.
6: A fővezért!
0: S fuldoklik, rázza a kezét.
6: A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz!
0: Mi csak eltermettünk. A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja.
6: Mi baj?
0: Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja.
6: Jaj, jaj nekünk!
0: Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja.
6: Itt vagyok, mi történt?
2: Meghalt.
0: Szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján. Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki az, aki meghalt, senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittünk a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfolytó álomban rebegné.
6: Megölték.
0: Nem tudok semmit. Hörögte Edekon. Az asszony sikoltott, és én berohantam.
6: Attila, ott fekszik. Hanyatt. Kiáltok neki. Uram! Rázom! Nem felel!
0: S az ember a falnak dőlve zokog. Megindultunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva be az ajtón, végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy két selyem kárpit, vastag, földigomló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó kitárul, valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel zilált hajjal fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszapszín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
6: Uram!
0: Rebegi reszkető hangon Mácsa.
6: Uram!
0: Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
6: Uram!
0: Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
6: Meghalt! Meghalt!
0: Susogják eldermedten körülöttem.
6: Megölték! Megmérgezték!
0: Ordítja az öreg Barca. S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
6: Te ölted meg!
0: A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerázkódott. Az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt.
6: Attila!
0: Sírja öregesen apásan.
6: Attila!
0: A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
6: Meghalt!
0: Minden arc könnytől nedves már, a fővezér a falhoz borulva zokog.
6: Ó, jó uram! Én jó királyom! Végünk!
2: Zokogja egy hang.
0: Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott. Mint sírt csukladozó zokogással.
2: Jaj már neked, szegény hun nemzet!
0: Kiáltotta az öreg Barca. Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A torony lépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még, a távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranycsúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét, a zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen, többen, a palotáknál már özöllő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remekteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna a föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre. Ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika királyasszony, sikoltozva a haját tépve Attila szobája felé.
6: Megölték, megölték!
0: Sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi, a süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint a fal. Aztán a többi asszony jön, és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki! Ki ölte volna meg? Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attilát, hogy megint a görög udvara bűnös. A népet dű és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt,
5: s a népnek bús morajlása rá a felelet. A tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre ül s eldől.
2: Vége itt mindennek, még az Istennek is.
5: Kászor megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy ezer darabra törik széjjel.
7: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változatok.

0: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 62. és 63. fejezetét hallhatták, és a Talentum együttes énekelt. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádióhallgatókat kedden, május 5-én déli magazin műsorunk 3. órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Lázár Ervin Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró tollából származik, és így hangzik. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül. Ezután vers rovatunkban Kozma László Több az Isten című versét hallgathatják meg. Végül Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Mai műsorunkban a Balavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk meg, ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szilágyi Tamás. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Emelkedtek az üzemanyagárak a bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Teljes egészében kifizethetik Románia országos helyreállítási tervének egyik kérelmét. Kolozsvár fölött repül a Városháza 40 ezer eurós drónja. A város intelligens szeme mindent lát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Az utolsó pillanatokban történt átrendeződések és az egyes parlamenti szavazatokért folyó intenzív tárgyalások miatt az eredmény kiszámíthatatlan. A Stop Bolozsán gazdaságromboló tervének című, a Szociáldemokrata Párt és az AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazat szükséges. Az indítványt kezdeményező 254 aláíró közül többen bejelentették, hogy mégsem fognak szavazni, mások az utolsó órákban politikai oldalt váltottak. Ezzel párhuzamosan a pártok közötti egyeztetések a szavazás pillanatáig folytatódnak, írta összefoglalójában a Stirpe Szurce portál. Az RMDSZ és az USZERE közölte, jelen lesznek a vitán, de nem szavaznak. Remélem, mégsem lesz meg a 233 szavazat, és az Ilja Bolozsán vezette kormány folytathatja a munkát, mondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ma emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol ma reggel 10 bani per literrel emelte a standard benzin árát a versenyhivatal árösszehasonlító alkalmazásában szereplő adatok szerint. Ugyanezt tette a MOL is, szintén 10 bani per literrel emelte az árat. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzinárát, miután hétfőn délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Szokál szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az Ekonomiká. Így a normál benzin ára a különböző benzinkutaknál 9,2 bani és 9,12 bani között mozog literenként. A normál dízel ára pedig a különböző benzinkutaknál 9,73 bani és 9,94 bani között mozog literenként. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje. Dragos Puszláru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap este bejelentette, hogy Brüsszelben lezárult az országos helyreállítási terv negyedik, összesen 2 milliárd 620 millió eurós összegre vonatkozó kifizetési kérelmének az elemzése, és nem tártak fel semmilyen problémát vele kapcsolatban. A hétfői kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón Puszláru elmondta, hogy reggel a reform és beruházási munkacsoport főigazgatójával, Céline Gauerrel tárgyalt Brüsszelben. Megerősítést kaptunk arról, hogy a negyedik számú kifizetési kérelemhez kapcsolódó a mérföldkövek és célkitűzések teljesítését vizsgáló elemzések lezárultak, így a teljes 2 milliárd 620 millió euró összegű támogatást kérelmezhetjük, idézte a miniszter szavait az Agerpress hírügynökség. Kolozsvár önkormányzata egy bemutató repülés keretében tesztelte az első drónját körülbelül 120 méteres magasságban a város felett. A rögzített felvételeket élőben közvetítették a Városháza üvegtermébe az Emil Blok polgármester által tartott prezentáció során. A polgármester az új eszközt a város intelligens személynek nevezte, amely szerinte megváltoztatja azt, ahogyan a hatóságok a terepen zajló tevékenységeket megfigyelik és ellenőrzik, számol be a Monitorról Kluzs. A drón a Városháza parkolójából szállt fel, és először olyan területek fölött repült, ahol a hatóságok engedély nélküli építkezésekre gyanakodnak. A polgármester szerint ezeket a területeket rendszeresen néhány havonta újra ellenőrzik majd, hogy megállapítsák, megjelennek-e új illegális építkezések, vagy folytatódnak-e a munkálatok a jogszabályok megsértésével. Ezután a drónt a városközpont felé irányították, ahol a hangsúlyt az épületek, köztük a történelmi épületek tetőszerkezetének ellenőrzésére helyezték. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy az épületek tulajdonosai büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha az ingatlan elemei sérüléseket okoznak. A drónt az illegális szemétlerakók felderítésére is használni fogják, ami visszatérő probléma a városperem területein. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 46 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron manapos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mózes 4. könyvének, 6. fejezetének 26. verse.

0: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének, 4. részének 6. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De

0: Bambolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Kozma László, Több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körül öleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen kicsiny és nincs nagyobb, szívedben gyulladt ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

0: Versrovatunkban Kozma László több az Isten című versét hallhatták, majd Beethoven Für Elise című zongoradarabja csendült fel. A következőkben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunkban ma a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk. 50 évvel ezelőtt szentelték fel a Ballavásári Református templomot, amelynek tornya azóta is jelzőfényként hívogatja a gyülekezeti tagokat. A helyi közösség április 19-én ünnepi háladással emlékezett meg az elmúlt fél évszázad megvalósításairól, a gyülekezet töretlen összetartásáról, és arról a szeretetről, amellyel Istenháza egykor felépülhetett. Mai műsorunkban Ballavásárral és a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk meg közelebbről, ebben pedig segítségünkre lesz a gyülekezet református lelkipásztora, Szilágyi Tamás. Következzen a vele készített beszélgetés. Szeretettel köszöntelek, és megkérlek, hogy mutass be nekünk Ballavásárt, magát a falut. Mit tudhatunk erről a helységről? Ugyanakkor persze a későbbiekben rátérünk a gyülekezetre, a gyülekezeti életre is. De most maradjunk itt egy kicsit a falunálásuk, hogy milyen történelmi események esetleg kötődnek hozzá, vagy a neve például hogyan jött létre. Átadom a szót.
3: Köszönöm. Ballavásár közigazgatásilag Maros megyéhez tartozik, ami a fekvését illeti a Kiskükülő mentén fekszik, Marosvásárhely és Segesvár között hozzávetőleg feleúton, és azt kell tudnunk a falu nevének eredetéről, hogy ugye két részből áll a falu név. A Bala az én utána olvasásaim szerint egy 1247-ben, majd 1279-ben felbukkanó valamikori ősi birtokos családnévből jön a Bala. Ilyeneket találunk, hogy Bala de Gógán, tehát Gógáni Bala, itt a környéken van Gógán, utána Georg de Bala. És a Vásár név az egyértelmű, hiszen fekvésénél fogva Balavásár egy forgalmi és kereskedelmi gócpont volt már akkor is. Ugye el tudjuk képzelni, hogy Segesvár, Marosvásárhely, ugye egyik metszet, a másik pedig Parajd, Dicsőszentmárton, tehát szinte ennek a négy településnek a keresztmetszetén van Balavásár, és még egy annyit, hogy a szomszédos községben van egy Vámos udvarhely nevezettű település, ahol a híd, Vámos híd volt már nagyon régen. Az elmúlt 400 évben így emlegetik a falut, hogy Balavásár. A román név pedig az impériumváltást követően jelenik meg. Ennyit így a falu névről.
2: Milyen történelmi események vagy hagyományok formálták a legjobban a falu lakóinak a gondolkodását az elmúlt évtizedekben, vagy mi az, amiről te tudsz?
3: Hát ugye a falu a középkorban megismeri a reformációnak a tanait, de nagyon érdekes, hogy unitárius hitet ér az elején, itt az 1570-es évekről beszélünk, utána pedig megérződik a falunak az életén az, hogy a szász vidék határán van, és ez a szászos magatartás meglátszódik az embereknek a mindennapi életén, és meglátszódik az öltözködésükön, meglátszódik azon is, ahogyan építkeznek, szász típusú házakat építenek. Ez azt jelentette, hogy ha az udvarra nézett az ablak, a kapu általában zárva volt, sőt, ezt meg is jegyzi Orbán Balázs, amikor a Székelyföld leírását ejti meg, és áthalad Marosszéken, Balavását is érinti, átmegy Vajába, és azt arra lesz figyelmes, hogy zárt kapuk és zárt szívek vannak itt, ezen a helyen. De furcsája ugyanakkor Orbán Balázs ezt a magatartást, hiszen arról beszél, hogy egy a nyelv, egy a vallás, egy a foglalkozás, és mégis hiányzik a székelyektől ismert szívélyesség, nyíltság, vendégszeretet. Az itteniekről azt mondja Orbán Balázs, hogy számítóbbak, önzőbbek, bizalmatlanabbak. Na, körülbelül ennyi. Tehát Orbán Balázs beszél Balavásáról, viszont amit még megemlítenék, mint történelmi fontosságú esemény a falu életéhez kötődő, az a Horváth Károlynak a neve, aki egy balavásári birtokos, ő az, akinek a szőlőjében 1851-ben szervezkedik Török János és Gálfi Mihály, a két hát felkelés szervező vezér, és van egy negyedik név, Bíró Mihály, aki elárulja a szervezkedőket, ugye a szabadsághoz leverése utáni időkről beszélünk, és így kerül be Balavásár Erdély történelmébe, mert horvát, török és gálfi vértanúk lesznek, és ugye ott áll Vásárján a postaréten az emlékművük. Így is fontos Balavásár, hogy itt leplezték le a készülődő felkelést, itt leplezték le, és itt innen származik az egyik vértanúja, a székely vértanúk egyike.
2: Hát akkor át is mehetünk, térhetünk egy kicsit a gyülekezetre. Mégis mit lehet tudni valójában, tehát hogy alakult meg a Balavásári Református Közösség gyülekezet?
3: Az első biztos feljegyzés az arról szól, ugye, hogy 1565-ben érezhető a luteri hatás, utána jön a kálvini, ugye, a református. Ebben az időszakban érdekes módon unitárius lesz a falu, se nem a luteri, se nem a kálvini tanokat, nem ezeket követi. Hivatalos első feljegyzés 1643-ban van Balavásáron reformátusokról. Ebben az évben egy ISK nevezetű, egy talpatlan aranyozott ezüst urasztali poharat adományoz az egyháznak. A lelkipásztorok névsora pedig 1640-től kezdődik. Értelemszerű, hogy ebben az időszakban még csak fából épült templomok voltak, két fa templomot az első évszázadban, aztán utána jön a kőtemplomok időszaka 1800-as években, egész pontosan 1795-ben épül meg az első kőtemplom, amely persze javításokra szorul, hogy aztán az 1976-ban és mai alkalommal és használatban levő templomot építse meg a közösség. Tehát most az álló templom az ötödik templom a falunak, de egy szép pompás templom.
2: És a régi templomnak a helyére épült akkor, vagy volt építve?
3: Nem, egy más helyre épült, ugyanis a régi templom helye az a Vásárhely felé vezető új műút alatti rész. Ez az új műút ugye 60-as években épült, templom, hadd mondjam, így az alatta levő részen volt egy domb teraszán, viszont nagyon mozgott a talaj, emiatt nem csak a templom lett áldozata a földmozgásnak, hanem az akkori parókia is, úgyhogy az is sajnos használatlan állapotba került, és azt is újra kellett építeni. Az viszont már itt egészen a papi birtokon, papi telken épült a templom, viszont a Ticsőszent Márton felé vezető úton a régi Vásárhelyi út elágazásába, abba a kis háromszögbe épült az új templom.
2: Tehát akkor azt jelenti, hogy elköltözött onnét, ahol
3: igen,
2: volt.
3: Igen,
2: és mi az, amit magával hozott, mi az, amit a régi templomból?
3: Igen, a régi templomból sikerült átmenteni a Takács Ignác féle 1885-ben épített orgonát, az 1885-ben épített Takács Ignác orgona, az 56. műve az orgonaépítőnek, és a másik két darab, a két harang a régi templomból, az első az egy 420 kilós, elvitték a háborúba, de utána 24-ben újra öntették Spiriano cég által, a második 325 kilós harang, amely szintén háborúba elkerült háborús célokra, és azt 49-ben újra öntették a rákospalotaiak, Szlezák Rafael által, és 63-ba került haza, vagy vissza Balavására annak helyre, amely elvittetett. A többi berendezés pedig teljesen új, ugye a padozatok, szószék korona, minden új. Az orgona viszont a régi, és elég jól szól, még most is elég jól szolgál az orgona.

0: kik alkotják ma a gyülekezet gerincét, tehát milyen korosztályok vagy családok a legaktívabbak?
1: Hát a balavásári gyülekezet igazából ugyanazokat a jellemvonásokat viseli magán, amelyet valamennyi vidéki, falusi vagy községi gyülekezet. Elnéptelenedésnek vagyunk tanúi. Az elmúlt 10 év adatai arról szólnak, hogy például 2016-ban volt az utolsó esperesi vizitáció, amikor 695 lélekszámot alkotott a gyülekezet, most pedig 10 év elteltével alig 600, tehát szinte 100 fővel csökkentünk, elég nagy csökkenés ez. Viszont ezek olyan dolgok, a népesség csökkenés és az elvándorlás, amit az egyház ezeket nem tudja befolyásolni jó irányba, viszont arra összpontosítok én, mint gyülekezeti vezető, hogy a megmaradtakkal, az itt levőkkel próbáljunk egységet megőrizni, és jövőt gondolni, és jövőt építeni. A falu fekvése adja azt, hogy nem feltétlenül vándorol el mindenki innen, nincs messze a megyeközpont, munkalehetőségek vannak, kisvállalkozók vannak, mezőgazdászok vannak, úgyhogy meg lehet élni. Itt a faluban viszont az nagyon érdekes, hogy az, ami mondjuk egyértelmű volt 15-20-30 évvel ezelőtt, inkább 25-30 évvel ezelőtt, hogy megáll a falu élete, és vasárnap szinte testületileg elmegy a templomba. Ez már nem egyértelmű. Most meg kell küzdeni, mint egyházi vezető, meg kell harcolni az mondjuk fiatal családoknak azért az egy órájáért, amit odaadnának az egyháznak, vagy amit odaadnának vasárnap, istentiszteleti célra. Úgyhogy egyfajta ilyen kényszerpályán van az egyház, úgy érzem, nem csak nálunk, hanem máshol is, hogy egy ilyen hamis versenybe állította be magát, hogy próbál konkurálni, versenyezni olyan szereplőkkel a társadalmi palettán, akikkel nem lehet, nem tud versenyezni. Hétvégi kikapcsolódás biztosító panziók, vagy különböző wellness egységek, meg mindenfélével rengeteg olyan lehetőséget talál egy mai család, amit ezelőtt 20-30 éve nem talált, úgyhogy nagyon minőségi, ha így mondom, szolgáltatást kell nyújtson az egyház ahhoz, hogy azt az egy órát az a fiatal család odaadja az egyháznak és persze Istennek elsősorban, úgyhogy ez a nagy kérdés, hogy hogyan tervezünk, mit nyújtunk az egyháztagoknak, és valóban kapjanak lelki feltöltődést, lelki erőt, amikor az egyházba jönnek, akár templom, akár gyermekoktatás, akár ifjúsági program, bármi legyen, ott valóban feltöltődés legyen, mert nem feltétlenül adja a mai ember azt az egy óráját a Istennek és az egyháznak hétvégén.
0: Akkor melyek azok a közösségi alkalmak, amelyek leginkább összehozzák az embereket, amikor a templomon kívül is találkoznak például? Vagy...
1: Igen. A faluban működik a Balavásárét Egyesület nevezetű szervezet, ők szoktak szervezni több mindent, házas emberbált, idősek vasárnapját, gyermekfoglalkozást, kirándulásokat, színházba viszik a falunak azon részét, akik ilyesmire szeretnének menni, sőt, Kolozsvárra is elmennek az operába, a Magyar Operába. Tehát úgy érzem, hogy az Egyesület és az Egyház így karöltve próbál közösségépítést adni a közösségnek. Az Egyház kimondottan az egyházi szolgálattal járó közösségi alkalmakat tartja, hirdet és üli meg. Az Egyesület viszont a kulturális, a kirándulás és egyéb közösségépítő alkalmakat, az összegyülekezést egy jó hangulatú bálba. Úgyhogy így karöltve egyház és egyesület próbálunk tenni a közösségét olyan körülmények között, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat változott a világ az elmúlt 5-6 évben, ugye volt a világjárvány után, hogy az ukrán háború, orosz-ukrán háború kitörés, azóta energiaválság, mi egymás. Ez az embereket és a családokat nagyon önmagukba fordította, befele fordultak az emberek még inkább az jellemző, hogy nehezen mozdulnak az emberek, úgyhogy megtett mindent az egyház és az egyesület is, hogy az embereknek minőségi programokat szervezzen, tartalmas alkalmakat, hogy tudjuk ezt az elmagányosodást, ezt a nagyon szűk körben elképzelt család és magán életet picit közösségivé tenni, picit a közösségnek a megtartó erejét, a közösségnek a jó hangulatát, az összetartozásnak az érzését, azt mégis fenntartani és erre helyezni a hangsúlyt a jövőre nézve is.
0: Gondolom, hogy azért megvannak az egyházi közösségi alkalmak is, mint a Biblióra, vagy a gyerekek számára, a vallásóra, vagy ifjúsági óra, nem tudom, hogy vannak-e fiatalok.
1: Hál' Istennek, ugye a 7 éve szolgálok itt Balavásárán, és azt mondhatnám, hogy beérett egy kis gyümölcs. Van egy ilyen beszéd a lelkészek között, hogy általában az aktuális lelkész az elődje által elvetett magoknak a termését, vagy a gyümölcsöket aratja le. Én hál' Istennek azt is persze, de én örvendek, hogy az eltelt hétének egy kis, hogy mondjam, hogy vackor típusú gyümölcse van, ha nem is nagyon édes, nem is nagyon zamatos, de beérett egy kis gyümölcs, hiszen van egy jó ifjúsági közösség. A vallásórás korosztályban viszont látható egy generációváltás, kiment már egy generáció, így is fogalmazhatnék a alázattal az én kezem alatt. Van ott is egy generációváltás, most már a fiaim, akik húzó erők ebben a vallásórás kis korosztályos csoportban. Nőszövetségi bibliórák is vannak, többnyire novembertől olyan április végéig. Kórusunk működik már, vagy 2 éve van egy lelkes, kis ügyes asszonykórusunk, amely szokott szolgálni a gyülekezet a különböző alkalmain. És volt rá bőven lehetőség, hiszen esperesi vizitáció is volt. Egyházmegyei kórus találkozónak voltunk a házigazdái múlt decemberben, most pedig volt ugye az ünnepség, az 50 éves templom ünnepség, ahol szintén a kórus fellépett, úgyhogy hát elégséges, jó és számomra elégséges gyülekezeti élet van, úgyhogy én nem panaszkodhatok. Mindig a pohárnak a teli részét nézem, nem a hiányzó felét a víznek a pohárban, hanem azt, hogy mennyire van tele, és én azért hálás vagyok. Hálás vagyok 2 és 3-ért is, hogyha összegyűlnek, ugye, és azt mondja Jézus, hogy ott vagyok közöttetek, de mindenképp azok a dolgozók, akik vannak, és azokért hálás vagyok, akik vannak. A többiek felé pedig nyitott ajtók, nyitott kapuk vannak, akik nincsenek bekapcsolódva, úgymond aktívan a gyülekezet életébe.
0: Hát gondolom, hogy akkor a diakónia sem maradt ki, hogyha ilyen élet folyik ott Ballavásáron.
1: Hát igyekszünk. A nőszövetségnek van saját perseje, ami azt jelenti, hogy ők a tagok adakoznak, tehát a mindenkori vasárnapi perselyen kívül ők saját perselyébe gyűjtenek, és ezt mindig diakoniai célokra használjuk fel. Ha akár arról van szó, hogy a vásárhelyi öregotthonba menjünk, ahol minden évben jelen vagyunk, itt a faluban is segítünk a szegényebb családokon. Ha mondjuk felhívás van, hogy rákos beteg vagy egyéb bajba jutott számára is gyűjtünk, adakozunk, igyekszünk a pénztárcánkon keresztül és az adományunkon keresztül is megmutatni azt, hogy Isten szolgáljuk.
0: Hogyan látod a fiatalok szerepét, milyen módon lehet őket megszólítani, hogy megmaradjanak a közösségben?
1: Igen, azt látom a fiatalok esetében, pont ugyanazt, amit a szüleik esetében mondtam, tehát a 35-40-es korosztály, vagy lehet akár 25-35-ös korosztály, hogy akkor adják oda azt az 1 órát az egyháznak és a lelki pásztornak, hogyha ott minőségi idő van. Viszont az sem mellékes tényező, és azt láttam a 15 éves szolgálatom során, hogy akkor működik jól az ifjúsági csoport, vagy akkor a ifjúsági élet, amikor önmagában a csoport önmagában koherens és önfenntartó. Tehát ne én tegyek meg mindent azért, hogy eljöjjenek alkalmakra, nem én kell ötleteljek, hogy ezzel a tartalmát az alkalmaknak én határozom meg, de viszont ha a csoport önmagát irányít, a csoport önmagát tartja össze, ha a csoport generálja ezt az összetartó erőt, akkor a lelkipásztornak könnyű dolga van, vagy a közösségi vezetőnek, hiszen egy kész csoportot kap, ott csak csupán egy kis sót, fűszert kell nincsen a dologra, és szerintem így szép eredmények lehetnek. Épp ennek eredménye az, hogy mondjuk 7 év után eljutottunk külföldre, és ugye a Vácsirány, a csillagponton voltunk Magyarországon, most készülünk az erdélyik által szervezett Vácsirányra, és úgy havi rendszerességgel másfél havonta vannak alkalmak, szintén a csoportban megkérdem, hogy ki az, aki tud jönni, és ha már vannak 6-on, 7-en, 8-an, akkor tudunk tartani alkalmakat, bibliórás alkalmakat. De a kulcs kifejezés az, hogy csoport. Ők, mint koherens, önműködő csoport, és nem a lelkipásztoron múlik elsősorban szerintem.
0: Lelkipásztorként mi a legnagyobb kihívás számodra, amivel nap mint nap szembesülsz ebben a gyülekezetben?
1: A legnagyobb kihívást már úgy nyomokban említettem, szinte minden egyes gyülekezetről szóló kérdésben ott húzódik meg ez az embereknek ez az elmagányosodása, ez a bezárkozása. Nem elég, hogy amint mondottam, hogy Galavásár eleve a 100 behatásnak következtetéppen zárt kapu, zárt szívek helye, ahogyan Orbán Balázs is ezt nagyon tűpontosan látta 1570 évvel, de ez az elmagányosodás, ez még nagyobb méreteket öltött az elmúlt

belül, ahogy Pálnak is ott van a szép metaforája a 1 Korintus 12-ben, megvan a fej, a mi Urunk Jézus Krisztus és a tagok, és a kis ujj is fontos, nem csak a négy fejű combizom, a quadriceps, a lábban, nem csak a váll fontos, nem csak a biceps, hanem a kis ujj is, úgyhogy mindenkinek helye van az egyház a kebelén. Ez a nagy kihívás, hogy ez eljusson minden egyes hajlékban, minden egyes házhoz. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a családlátogatást azt főleg téli időszakban persze, de töretlenül végezzem, még akkor is, hogyha fogalmazhatok így, nem feltétlenül látogat mindenki vissza. Tehát akit meglátogatok hétfőtől csütörtökig, nem feltétlenül jön el minden család, minden tagja vasárnap a templomba, idézőjelesen, ahol én vagyok. Még ha nem is, nincs is ilyen magas szintű visszalátogatás, de fontosnak tartom eljutni a családokhoz is, emlékeztetni őket, hogy egy közösségnek a tagjai, és ne csak azáltal vállalják a közösséghez való tartozást, hogy kifizetik az egyházfenntartást, vagy eljönnek meg temetés alkalmával tiszteletet adni a szerzett emlékének is, a szomszédot vagy a rokont a fájdalmában kísérni, hanem jöjjenek el az élő közösségbe, az élők közé, templomba, bibliórára, és tovább.

0: Mit jelentett a templom 1976-os felépítése akkoriban a közösségnek, és hogyan emlékeznek rá az idősebbek?
1: Az 1976-os templomépítés egyrészt szükség volt, amit azt már beszéltük, említettem a beszélgetés elején, egy szükséghelyzetből adódott, de úgy érzem, egy összekovácsoló erő lehetett az akkoriaknak. Már kevesen élnek az akkoriak közül, hál' Istennek él a templomépítő nyugalmazott lelkipásztor is, Székely András, aki fiatal lelkészként belevágott a nagy tervbe, megálmodta, és megépületett az impozáns templom, 12 betoncölöpre épült a templom. Ugye mondottam, hogy itt a hely viszonyok olyanok, hogy mozog a talaj, és a 76-ban elkészült templom egy nagy lendületet adott a közösségnek. Összefogtak családok, adományoztak, összegyűltek, közmunkáztak, és felépült a templom, és sőt, az az időszak a falunak, ha így hogy fogalmazhatok, az aranykora, hiszen 1950 és 75-80 között volt a legmagasabb a falu lakosságának a száma, reformátusokból ez egy majdnem 900-at jelentett, úgyhogy egy életerős közösség volt, és a templom egy gyülekező hely volt a szó legszorosabb értelmében, és tudott a közösség ebből élni évtizedeken keresztül, egészen körülbelül ugye, a változások utáni időszakig.
0: Hogyan tekintettetek vissza az elmúlt 50 évre, tehát milyen lelki gyümölcseit látjátok annak, hogy ez a templom fél évszázada szolgálja a híveket?
1: Hát mindenképp hálával és köszönettel tekintettünk vissza a múltba, és hálát adtunk Istennek, és megköszöntük azoknak, akik ebben nagy részt vállaltak a templomépítésben. És azt láttuk, hogy annak a munkának a gyümölcse, amelyet az akkoriak megtettek, annak még ma is érezhetőek a nyomai. Viszont úgy érzem, hogy egy új, hát hogy is fogalmazok, szántásra, egy új, az addig jut eszembe új ugarra van szükség. Nagyon megváltozott a világ, nagyon már nem egyértelmű az, ami régen tekintély volt, egyház, vagy pap, vagy tanár, vagy sorolhatnánk, vagy szülő, és a gyümölcsöknek a ölben való tartása és a gyümölcsnek a nézegetése nem visz előre minket, hanem az visz előre, hogyha a jövőt felelősséggel tervezzük, és a templom nem csak egy épület marad, ami szép, impozáns, tágas, férőhelyes, hanem amely megtelik

0: lélekkel, amelyik megtelik emberállománnyal, megtelik tartalommal. Ez a kihívása a mindenkori egyháznak, a mostan levő szolgáló egyháznak itt nálunk is, ne úgy érzem máshol is, úgyhogy tekintünk vissza a múltba hálával, de a jövőtől nem megijedve megteszünk mindent, hogy a tereket megtöltsük emberrel, és ott minőségi tartalmat, minőségi dolgot kapjanak, szolgáltatást az emberek.
1: Hogyan emlékeztetek vissza, hogyan ünnepeltétek ezt az 50. évfordulót, jubileumi évforduló, gondolom?
0: Hát rákészültünk időben, püspök urat már az ősszel meghívtuk, hogy ő legyen az ünnepi szolgálattevő. Az alkalmat azt idén április 19-én tartottuk, közel 50 évvel, néhány nap megcsúszással, szinte 50 évvel a felszentelés után, hiszen tavasszal volt, április 11-én 76-ban felszentelés. Hát igyekeztünk megszólítani, akit csak lehetett, egyházi főméltóságokat, megszólítottunk világi méltóságokat is, polgármestert, képviselőasszonyt, az környék lelkészeit, a falu, a községnek lelkészeit hívtuk meg, meg a falu népének meghirdettük az eseményt. Volt egy szép 2,5 órás hosszúságú istentisztelet, ahol a püspök úr szolgált, esperős liturgizált, utána voltak az ünnepi köszöntő beszédek, ahol a legfontosabb része a beszédnek a nyugalmazott lelkipásztor, a templom lelkipásztornak a felesége, a tiszteletesasszony Széke Ella beszélt a templom építés körülményeiről, hiszen a tiszteletes úr a férje már nagyon idős, és nem igazán tudta volna a beszédet megtartani. És aztán az alkalmat egy díszebéddel zártuk a faluban található egyik étterembe. És szép alkalom volt, amely egyrészt összekovácsolta a közösséget, presbitereket, gondnokokat, megmozgatott kórustagokat, nőszövetségi tagokat, mindenki megtalálta maga részét a szervezésben, és így éreztük, hogy egyek vagyunk a szervezés során.
1: A mostani ünnepi háladás után milyen reménységgel tekintesz a következő évekre? Mi a fő célkitűzésetek a jövőre nézve?
0: Ami a jövőt illeti, hát ha így fogalmazhatok, én még emlékszem arra az időre, amikor a kazettás világra, számomra már a B oldala fut a kazettának, ha így alázatot mondhatom, 40 akárhány évesen, és ameddig az Isten tartja bennem a lelket és az odaszántságot, és itt szolgálok Balavásárán minden erőmmel, megteszek mindent, hogy a közösség összegyűjön, a közösség, amikor az egyházi teret megtölti, ott ígét halljon, ott reménységet találjon, ott a hite jó alapon, jó fundamentumon legyen, Jézus Krisztus legyen a fundamentum továbbra is, és tudatában annak is, hogy egy fecske nem csinálta azt, és én egyedül úgymond túl kevés vagyok, nekem szükségem van egy munkatársi csapatra továbbra is. Azt is tudom, hogy bizonyos dolgokban tőlem várnak világos útmutatást, olyan kihívások terén, amikkel a mai világ küzdik, hogy mit tudom, hogy nyilatkozunk egyik, másik, harmadik témában, mi az egyház álláspontja, világos tanítás, bibliai, biblikus tanítást akarnak az emberek hallani, világos útmutatást, tisztájában vagyok annak, hogy nem egy emberes munka, de ami rám esik, a tantisztaság, a igehirdetés, a Szentlélek segítséghívása, ezt töretlenül továbbra is teszem, és szívvel, lélekkel. Hiszen már egy kicsit úgy érzem, hogy mintha itthon lennék, azt kimondhatom 7 év után, hogy megérkeztem, holott a parókia azt jelenti, hogy egy átmeneti hely, egy átmeneti fészek, egy átmeneti lakás, én úgy érzem, hogy itthon vagyok. Sőt, a fiaim nagyon érzik, hiszen ők szinte itt szocializálódtak. Hál' Istennek, a feleségem is megtalálta a helyét a faluban, hiszen közalkalmazott a hivatalban, úgyhogy a helyünkön vagyunk, megtaláltuk a helyünket.
1: Befejezésképpen mi az, amit hátrahagynál, üzennél a hallgatók számára?
0: A hallgatók számára a legfontosabb üzenet szerintem egy, mégpedig amit Jézus mond, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Ennél fontosabb szavam nem lehet, mint kihangsúlyozni azt, hogy kicsoda a mi megváltónk, kicsoda a mi hatalmas úrunk, aki mindenkit hív magához, aki mindenkit magánál szeretne tudni, hiszen nála békességet, megnyugvást talál az ember, sőt, egyik helyen arról beszélt, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Bőséget persze nem feltétlenül anyagi értelemben kell elképzelnünk, holott mi az anyagiakban nézzük a bőséget, a bővölködést, hanem az a bővölködés, hogyha ott van az Isten az életünkben, mert ha nincsen, akkor már is szegények vagyunk. Vagy akkor vagyunk igazán szegények, ha nincsen ott az Isten az életünkben. Ezt kívánom a hallgatóknak, hogy hallják meg Jézusnak a hívását, menjenek mindannyian ő hozzá, mert nála bővölködést, életet és békességet talál.
1: Keresztény életrovatunkban az elmúlt percekben a ballavásári református hívek közösségébe és templomuk 50 éves történetébe nyerhettünk betekintést. Köszönjük Szilágyi Tamás református lelkipásztornak, hogy megosztotta velünk a gyülekezet múltjának és jelenének értékes pillanatait. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk.

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A nap gondolatával búcsúzom, ami Lázár Ervin kosúdias magyar író, elbeszélő, meseíró tollából származik, és így hangzik. Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Kezdjünk először címszavakban. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Emelkedtek az üzemanyagárak a bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Teljes egészében kifizethetik Románia országos helyreállítási tervének egyik kérelmét. Kolozsvár fölött repül a Városháza 40 ezer eurós drónja. A város intelligens szeme mindent lát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Az utolsó pillanatokban történt átrendeződések és az egyes parlamenti szavazatokért folyó intenzív tárgyalások miatt az eredmény kiszámíthatatlan. A Stop Bolozsán gazdaságromboló tervének című, a Szociáldemokrata Párt és az AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazat szükséges. Az indítványt kezdeményező 254 aláíró közül többen bejelentették, hogy mégsem fognak szavazni, mások az utolsó órákban politikai oldalt váltottak. Ezzel párhuzamosan a pártok közötti egyeztetések a szavazás pillanatáig folytatódnak, írta összefoglalójában a Stirpe Szurce portál. Az RMDSZ és az USZERE közölte, jelen lesznek a vitán, de nem szavaznak. Remélem, mégsem lesz meg a 233 szavazat, és az Ilja Bolozsán vezette kormány folytathatja a munkát, mondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ma emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol ma reggel 10 bani per literrel emelte a standard benzin árát a versenyhivatal árösszehasonlító alkalmazásában szereplő adatok szerint. Ugyanezt tette a MOL is, szintén 10 bani per literrel emelte az árat. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzin árát, miután hétfőn délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Sokál szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az Ekonomiká. Így a normál benzin ára a különböző benzinkutaknál 9,2 bani és 9,12 bani között mozog literenként. A normál dízel ára pedig a különböző benzinkutaknál 9,73 bani és 9,94 bani között mozog literenként. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje. Drágos Puszláru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap este bejelentette, hogy Brüsszelben lezárult az országos helyreállítási terv negyedik, összesen 2 milliárd 620 millió eurós összegre vonatkozó kifizetési kérelmének az elemzése, és nem tártak fel semmilyen problémát vele kapcsolatban. A hétfői kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón Puszláru elmondta, hogy reggel a reform és beruházási munkacsoport főigazgatójával, Selin Gauerrel tárgyalt Brüsszelben. Megerősítést kaptunk arról, hogy a negyedik számú kifizetési kérelemhez kapcsolódó a mérföldkövek és célkitűzések teljesítését vizsgáló elemzések lezárultak, így a teljes 2 milliárd 620 millió euró összegű támogatást kérelmezhetjük, idézte a miniszter szavait az Agerpress hírügynökség. Kolozsvár önkormányzata egy bemutató repülés keretében tesztelte az első drónját, körülbelül 120 méteres magasságban a város felett. A rögzített felvételeket élőben közvetítették a Városháza üvegtermébe, az Emil Blok polgármester által tartott prezentáció során. A polgármester az új eszközt a város intelligens személynek nevezte, amely szerinte megváltoztatja azt, ahogyan a hatóságok a terepen zajló tevékenységeket megfigyelik és ellenőrzik, számol be a Monitorról Kluzs. A drón a Városháza parkolójából szállt fel, és először olyan területek fölött repült, ahol a hatóságok engedély nélküli építkezésekre gyanakodnak. A polgármester szerint ezeket a területeket rendszeresen néhány havonta újra ellenőrzik majd, hogy megállapítsák, megjelennek-e új illegális építkezések, vagy folytatódnak-e a munkálatok a jogszabályok megsértésével. Ezután a drónt a városközpont felé irányították, ahol a hangsúlyt az épületek, köztük a történelmi épületek tetőszerkezetének ellenőrzésére helyezték. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy az épületek tulajdonosai büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha az ingatlan elemei sérüléseket okoznak. A drónt az illegális szemétlerakók felderítésére is használni fogják, ami visszatérő probléma a város perem területein.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Május éjszakai hagyományok.
1: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekeként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
0: Dezső Attila lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Beléptünk a zsoltárok világába, és valóban szinte sűrítve benne van a teljes evangélium és minden, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy aki ma nyitott szívvel van itt közöttünk, és van jelen is így hallgatja ezt az első zsoltárt, annak garantáltan megtelik majd mennyei kincsekkel a szíve és a lelke.
0: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
3: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a májuskosának és a májusfának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
1: Ugye május 1-e előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szerenázásos maratonnal folytatódik. Mesélj ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
2: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják, és ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és ez úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalóm nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai renddel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőihez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
3: Milyen volt a fogadtatás,
2: igen?
3: Vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
2: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol. Az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi feldúzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy, nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
1: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan, muzsikáltak.
2: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lett. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk. Tehát van, aki 2 éjjeli zenét kapott az éjszaka folyamán.
1: Hát az igen, nagyon szép.
3: Feltorlódott a sor.
2: Igen, igen, igen.
3: Hogyan él tovább a májusra a Viski Folkműhelynek az életében?
2: Folytatjuk egy anyák napi kézműves foglalkozással, aztán ha minden jól megy, akkor megtartjuk a Viski népzene és néptánc tábort ott június elején, utána csináljunk egy ilyen nagy folkműhelyes évzáró kirándulást, amikor biciklitúrázunk fel a Sajánba, és akkor ott alszunk sátorba. Jó, nem a vadonba, de hogy egy ilyen zárt területen, sátoroznak a gyerekek, medencéznek, tehát hogy így jól érezzük magunkat még egy ilyen 2-3 napig. Aztán sátoralja a Újhelyi Népzene és Néptánc tábor, oda is utazik a csapat, és akkor nyárra pihi, mert mindenki a szélrózsa minden irányába valahova elutazik apukázni, kicsit pihenni, és akkor majd szeptembertől reménység szerint akkor új erővel belevágunk ebbe a nagy folkműhelyes évbe azzal a közel 70 gyerekkel, akik most is a folkműhelynek a tagjai, ebben vannak vegyesen zenészek, táncosok, énekesek, de remélem, hogy nem leszünk kevesebben, nem utaznak ki véglegesen többen, de minden évben utánpótoljuk azt a létszámot, ami ugye megcsappan esetleg. Ezzel személyt nem tudunk pótolni, csak tényleg azt, hogy akkor újra kezdjük, újra indul a kisebbekkel, kezdődik megint minden a süsfelnappal, és így viszük végig ezen a 8-9 éven át őket, amíg ugye a folkműhelyhez, tehát addig vannak itthon. Most is az egyik prímásunk, ugye ő 8 évesen kezdte, ott kezdte, és itt kezdte nálunk, és most a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak a népzenei szakán tanul. Tehát, hogy most már látjuk azt, hogy honnan, hová lehet eljutni, hogyha valaki ezt komolyan veszi, vagy szeretné. Ő jó példa a többieknek is, akik ezt esetleg hivatásul szeretnék választani majd. Tehát, hogy van egy folytonosság, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez a folytonosság, ez most sem fog megszakadni, hiszen sokféle időt túléltünk már. Én úgy gondolom, hogy mi csak azért is túl fogjuk élni akkor is, hogyha még nehezebb idők jönnek.
0: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoraljaújhelyi lelkipásztortól az első zsoltár magyarázatát hallhatják a következő percekben. Az Isten szeretetében és Krisztus követésében megélt élet gyümölcseiről és ékességéről, az Isten törvényeiben való gyönyörködésről beszélünk a következő percekben. A riporter Jászter Beáta.
1: Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Így szól az első zsoltár. Micsoda nyitány, a legszebb sorok, ami magába foglalja az összeset.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A zsoltárok kapujánál vagyunk. Beléptünk a zsoltárok világába, és valóban szinte sűrítve benne van a teljes evangélium és minden, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy aki ma nyitott szívvel van itt közöttünk, és van jelen is így hallgatja ezt az első zsoltárt, annak garantáltan megtelik majd mennyei kincsekkel a szíve és a lelke.
1: Nézzük akkor, hogy hogyan szól az Úr lelke hozzánk ebből a zsoltárból. Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa. A vízmeder mellett van ez a fa. Hogyan gondolkodjunk erről? Mi a szimbolikája, mi a jelentése?
2: Igen, tehát legelőször talán azt érdemes tisztázni, hogy ez a zsoltár magáról az Istenről, a Szent Háromság Istenről beszél, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, és azzal nagyon jól megfogta Beáta a szívét ennek az egész zsoltárnak, hiszen az, hogy a vízmeder mellett van ez a fa, tehát az a víz, aminek medre van, az mindenképpen folyóvizet jelent. És az a lényeg, hogy ebben mozog a víz. És a Biblia mindig a mozgó vizet, az állandóan cserélődő újabb és újabb és újabb vizet, azt élő víznek nevezte, és ennek hatalmas szerepe van Izraelben mind a mai napig. Ugye tudjuk azt, hogy az ókori világban, de talán mind a mai napig, Izrael éghajlatában vannak az úgynevezett őszi esők, meg vannak a tavaszi esők, és köztük meg beköszönt az a bizonyos száraz időszak, amikor azt írja egy másik helyen a Biblia, hogy elszárad a fű és elhervad a virág, de Isten igéje örökre megmarad. Tehát, hogy a virágok elhervadnak, a fáknak a lombja is így nagyon sokszor így elkókad, de ahol van éltető víz, ahol van életvize, mondjuk a Jordán mentén, a Jabbók, a Jarmuk folyók mentén, vagy a kisebb völgyekben, patakok völgyében, ott megmarad a vegetáció, ott megvan a lényeg, az élet. Tulajdonképpen az életből lehet táplálkozni. És hát, hogyha azt nézzük, hogy maga Jézus Krisztus mondja a János evangéliumában, ugye ott a samáriai asszonynak, hogy hát, ha ismernéd ezt, és akkor te kértél volna, és ő adott volna neked élő vizet. És hogy igazából innentől kezdve nem kérdés számunkra, hogy akkor ez az élő víz mellé ültetett fa a feltámadott és élő Jézus Krisztust jelképezi és szimbolizálja, és ez a fa, ez te vagy, meg én vagyok, és az Isten népe, akár egy gyülekezet, akár egy hívő család, de mi vagyunk ezek a fák.
1: És jön a víz, és jól megdolgozza ennek a fának a gyökerét, lehet a törzsét is.
2: 2014-ben Izraelben voltam, és ott a Jardenithez lementünk, az ilyen keresztelőhely volt a Jordán mellett, és megdöbbenve láttuk, hogy a folyóvíz mellé ültetett fáknak a gyökere bele megy a vízbe, beleér a vízbe. És mint valami szívó szálon szívják fel azt a mennyiségű vizet, amire éppen szükségük van. Tehát mondhatom így is, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa bele gyökerezett az élő vízbe, itt az első zsoltárnál, és hát az esős időszakban, amikor úgy mindenfele volt víz, akkor azért nem látszott, hogy most akkor valakinek az élővízbe van-e a gyökere, vagy nem. De akkor, amikor jött ez a bizonyos keleti szél, ami megpróbált minden életet, na akkor aztán, amikor elkókadt és elhervadt minden, akkor csak az volt biztonságban az a fa, amelyik az éltető vízbe gyökerezett bele. És amikor jött ez az erős szél, ez a keleti szél, akkor ez arra ösztönözte a fát, miközben meggyötörte, hogy még mélyebbre az élővízbe, még mélyebbre az élővízbe. És én azt gondolom, hogy ha ezt értjük, hogy Jézus Krisztus ez az élővíz, és ha értjük azt, hogy vannak az életben nagyon forró pillanatok, vannak az életben nagyon nehéz helyzetek, amik úgy megpróbálják az életünket, akkor engedjünk nyugodtan a Szentlélek Isten munkájának, és gyökerezzünk még mélyebbre Krisztusba, mert Krisztusban van mindaz, amire nekünk a túléléshez, és a kiteljesedéshez, és a gyümölcstermishez, a megmaradáshoz szükségünk van.
1: Azért, mert nem véletlenül vagyunk ott, vagy nem véletlenül van ott ez a fa a vízmederben?
2: Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy passzív ige van bent az eredeti szövegben. Ez a fa, azt tudom mondani, hogy a legnagyobb kegyelembe részesül. Valaki oda ültette ezt a fát, mert valakinek fontos volt ez a fa, valaki akarta, hogy ez a fa az élő vízbe tudja engedni a gyökereit, valakinek fontos volt az, hogy amikor jön ez a próbás időszak, akkor ez a fa kiállja a próbát, akarta, hogy amikor mindenfelé pusztulás van, akkor ez a fa életben maradjon, szóval ez a fa viruljon, gyümölcsözzön, és amikor minden más elszárad, akkor ebben élet legyen. Aki ezt tette, az szerette ezt a fát. Nagyon szereti ezt a fát. Ez a valaki pedig, azt hiszem, hogy nem titok, mi nagyon előtt ismert a mi mennyei atyánk, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, mert nem akarja az Isten, hogy elpusztuljunk. Ő nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában, hanem azt akar, hogy a bűnös éljen. Ezért újra és újra valahogy úgy intézi az életünket, hogy Jézus Krisztus mellé kerüljünk, hogy kapcsolatba kerüljünk, hogy bele tudjunk gyökerezni. Tehát az, hogy én megtértem, az, hogy én kegyelmet találtam az Istennél, az, hogy én gyümölcstermő vagyok, az nem magamtól van, ez Istennek a kegyelmi műve, hogy oda lettem ültetve, az, hogy látunk egy családot, akik szeretik az Urat, ez azért van, mert Isten oda ültette. Jézus Krisztustól, ha értettük azt, hogy ő az élő víz, ha értettük azt, hogy az a keleti szél, vagy az a bármilyen szél, az a forróság, ami ugye megpróbál minden életet, az, ha az Úr lelkéről beszélünk, aki arra inspirál bennünket, hogy még mélyebben Jézusban, akkor érthetjük azt, hogy mindez az Atya dicsőségére történik. Magunktól nem tudtunk volna oda menni. Egy családot Isten tesz Krisztus mellé. Egy gyülekezetet az Isten tesz Krisztus mellé. Szóval egy csodálatos dolog. Így valóban ez a Zsoltárnak a közepe is, hogyha ezt értjük, én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem újjong a szívem és a lelkem, hogy Uram, már annyira köszönöm, hogy elpusztulhattam volna, hagyhattál volna szárazként elszáradni, elervadni, de neked fontos volt, mert szeretsz.
1: És még ennél is tovább megy a Zsoltár, mert azt mondja, hogy idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Tehát ez a helyzet akkor a gyümölcsterméssel és a lombbal, nem csak a folyómeder, nem csak az éltetővíz, nem csak a gyökér, hanem a termés is.
2: Igen, tehát maga Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát akkor a gyümölcstermő élet is valahogy az élő vízből ered. Tehát, hogy az Istenfélő ember egy lelkész, egy atya, egy bárki nem tud a saját erejéből gyümölcsöt teremni, nálam nélkül semmit sem tehettek, kell az élet vize, amiben benne van mindaz, ami a gyümölcstermő élethez szükséges, és éppen ezért Jézusban van meg mindez. Tehát amikor látunk egy embernek az életében gyümölcsöket, mennyeieket, türelem, szívesség, jóság, szelítség, önmegtartóztatás, bármi, ugye a Galata 5.22-23-ból ismerjük a Szentléleknek a gyümölcseit, ezt nem magától termi. Amikor valaki több időt tölt Jézus Krisztussal, akkor Jézus úgy átjárja ennek az embernek az egész lényét, és valahogy az utolsó porcikáján is érződik, hogy ez most nem ember már, akivel beszélek, ez már nem ember, aki jelen van, ember így nem tud segíteni, ember így nem tud vigasztalni, ember így nem tud mellém állni. Ez ebben az emberben lakó Krisztus, aki úrrá lett benne, és aki teljesen szétáradt az életében, ahogyanak a fának az utolsó sejt cellájáig eljut az élő víz, és minden, ami abban van.
0: Az elmúlt percekben Dezső Attila Sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélt.

0: Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
2: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
3: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
2: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
3: Hogyan készültek erre a találkozásra?
2: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan, örömmel készülünk erre az alkalommal.

0: alkalomra.
1: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
2: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
1: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
2: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
1: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
2: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs biblia héten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar, és ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs biblia héten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
1: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
3: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy össze tudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémában lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
1: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
4: Vártátok a püspök urat?
5: Igen.
4: És jártok templomba?
5: Én igen.
6: Én igen.
7: Igen.
8: Én is.
9: Igen.
10: Igen.
1: Szoktatok énekelni?
11: Igen.
12: Igen.
1: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
13: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne vajon szégyen. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolatta, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
1: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
0: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk és a szerény közösségünkbe. Igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
5: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa, mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, a lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendet tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki aki süteményt készít, ki aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
1: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
6: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek, a gyülekezet kórusa, ifjai, örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is. Ezt megígértük neki, hogy fogunk. Örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
1: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
4: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
7: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
3: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segítettek. Maximális. Most már túl vagyunk mindene. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
8: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Híreink először címszavakban. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Emelkedtek az üzemanyagárak a bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Teljes egészében kifizethetik Románia országos helyreállítási tervének egyik kérelmét. Kolozsvár fölött repül a Városháza 40 ezer eurós drónja. A város intelligens szeme mindent lát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Bolozsán kabinetről szavaz ma a parlament. Az utolsó pillanatokban történt átrendeződések és az egyes parlamenti szavazatokért folyó intenzív tárgyalások miatt az eredmény kiszámíthatatlan. A Stop Bolozsán gazdaságromboló tervének című, a Szociáldemokrata Párt és az AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazat szükséges. Az indítványt kezdeményező 254 aláíró közül többen bejelentették, hogy mégsem fognak szavazni, mások az utolsó órákban politikai oldalt váltottak. Ezzel párhuzamosan a pártok közötti egyeztetések a szavazás pillanatáig folytatódnak, írta összefoglalójában a Stirpe Source portál. Az RMDSZ és az USZERE közölte, jelen lesznek a vitán, de nem szavaznak. Remélem, mégsem lesz meg a 233 szavazat, és az Ilja Bolozsán vezette kormány folytathatja a munkát, mondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ma emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol ma reggel 10 banipár literrel emelte a standard benzin árát a versenyhivatal árösszehasonlító alkalmazásában szereplő adatok szerint. Ugyanezt tette a MOL is, szintén 10 banipár literrel emelte az árat. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzinárát, miután hétfőn délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Szokál szintén 10 banipár literrel emelte az árat, számol be az Ekonomiká. Így a normál benzin ára a különböző benzinkutaknál 9,2 bani és 9,12 bani között mozog literenként, a normál dízel ára pedig a különböző benzinkutaknál 9,73 bani és 9,94 bani között mozog literenként. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje. Dragos Puszláru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap este bejelentette, hogy Brüsszelben lezárult az országos helyreállítási terv negyedik, összesen 2 milliárd 620 millió eurós összegre vonatkozó kifizetési kérelmének az elemzése, és nem tártak fel semmilyen problémát vele kapcsolatban. A hétfői kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón Puszláru elmondta, hogy reggel a reform és beruházási munkacsoport főigazgatójával, Céline Gauerrel tárgyalt Brüsszelben. Megerősítést kaptunk arról, hogy a negyedik számú kifizetési kérelemhez kapcsolódó a mérföldkövek és célkitűzések teljesítését vizsgáló elemzések lezárultak, így a teljes 2 milliárd 620 millió euró összegű támogatást kérelmezhetjük, idézte a miniszter szavait az Ager Press hírügynökség. Kolozsvár önkormányzata egy bemutató repülés keretében tesztelte az első drónját, körülbelül 120 méteres magasságban a város felett. A rögzített felvételeket élőben közvetítették a Városháza üvegtermébe, az Emil Blok polgármester által tartott prezentáció során. A polgármester az új eszközt a város intelligens személynek nevezte, amely szerinte megváltoztatja azt, ahogyan a hatóságok a terepen zajló tevékenységeket megfigyelik és ellenőrzik, számol be a Monitorról Kluzs. A drón a Városháza parkolójából szállt fel, és először olyan területek fölött repült, ahol a hatóságok engedély nélküli építkezésekre gyanakodnak. A polgármester szerint ezeket a területeket rendszeresen néhány havonta újra ellenőrzik majd, hogy megállapítsák, megjelennek-e új illegális építkezések, vagy folytatódnak-e a munkálatok a jogszabályok megsértésével. Ezután a drónt a városközpont felé irányították, ahol a hangsúlyt az épületek, köztük a történelmi épületek tetőszerkezetének ellenőrzésére helyezték. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy az épületek tulajdonosai büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha az ingatlan elemei sérüléseket okoznak. A drónt az illegális szemétlerakók felderítésére is használni fogják, ami visszatérő probléma a város perem területein.

Rendesedjünk el és imádkozzunk. A mi segítségünk és ünnepszentelésünk jön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyénket elfoglalva Istennek dicsőségére énekeljük a 65. Zsoltárunk első, második és harmadik versszakát. A 65. Zsoltárunk így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, amiképpen az írva található a Mózes első könyve, 12. rész, 10-től 20-ig terjedő verseiből olvasom a következőképpen. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárainak, nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt, amikor Ábrám Egyiptomba érkezett. Az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főembere is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrámnak pedig jó sora lett a felesége által. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló leányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Ábrám felesége Szárai miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta, mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igét a mi szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért is imádkozzunk a 27. Zsoltár szavaival a következő képpen, megvalván bűneinket és hitünket. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Uram, taníts meg útadra, vezess a helyes ösvényen. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Hallgassuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor így szól mi hozzánk, amikor ezt mondja nekünk. Azért küldte el az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Amen. Helyénket elfoglalva, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 164-es számú énekünk első és második versszakát. A 164-es számú énekünk első versszaka így kezdődik. Téged áldunk, Nagy Isten, e szent napnak reggelén.

ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek hozzátok szóló áldott igéjét, amely írva található a Mózes első könyve 13. rész 1-től 4-ig terjedő verseiben. Mózes első könyve 13. rész 1-től 4-ig terjedő verseit olvasom fel ti néktek. Hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Ábrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntöm Kolozsnak templomos népét, Esperes urat, kedves tiszteletes asszonyt, tiszteletes urakat, meghívottakat, vendégeket. Köszönöm szépen a meghívást és a csodálatos alkalmat, hogy ilyen nevezetes ünnepen, 200 éves a templom, meghívtak és a nyitó Isten tisztelettel bíztak meg. Hát el kell mondjam, el kell áruljak azt, hogy izgulok. Hát nagy ünnepély, nevezetes emberek előtt kell prédikálni, de lehet, hogy nehezebb az, hogy itt előttetek. Osztálytársak, barátok, ismerősök, szomszédok, nagyok és kicsik, itt a szemüveg felett próbálom felismerni az arcokat. Sok érzés hullámzik bennem. De hálát adok, hogy itt lehetek, és hiszem azt, hogy mindannyian hálát adhatunk, hogy itt lehetünk. És hálát adjunk azoknak az elődöknek, lelkipásztoroknak, gondnokoknak, presbitereknek, akik felépítették ezt a templomot, és azoknak is, akik hosszú évtizedeken keresztül megőrizték ezt a templomot, a kőtemplomot, de a lelki templomot is. Mert ha ti nem lennétek, a dédunokák, az unokák, a leszármazottak, a rokonok, és akik jöttetek és beköltöztetek Kolozsra, és bekapcsolódtatok Kolozsnak az életébe, akkor ez a templom lehet, hogy üres lenne, és már romjaiban herverne, mint sok más templom Erdélyben és világszerte. Ünnepelni csak veletek együtt lehet, a lélekkel együtt. És adjunk hálát Istennek, hogy ebben a 200 évben, ennek a 200 évnek mi is részesei vagyunk. Elgondolkoztam azon, hogy 200 esztendő, milyen nagy idő. De a 200 esztendőben benne van a ti életetek is, fiatalok, 10-20 évesek, 30 évesek, benne van a 30-40-50 évetek, amit éltetek itten Kolozson, és benne van 60-70-80-90 év, amelyet itt éltetek, tehát amikor születtetek, idős testvéreim, akkor a templom 110-120 éves lehetett. Tehát nagyon nagy időt ebből a 200 évből itt töltöttetek, itt töltöttünk ebben a templomban, az imádságnak a helyében,
És mondhatjuk azt, hogy nehéz időkben ezek a falak, de a benne lévő lélek, Istennek lelke az, ami megtartott benneteket és megtartott minket. Ne feledkezzünk meg erről. És ünnepelünk, és ilyenkor a felelősségről is beszélni kell, hogy vajon a következő 250 évet megünnepeljük-e, vagy a fiatalság, akik utánunk jönnek, megünneplik-e, vagy a 300 esztendőt, vagy a 400 esztendőt, nem tudjuk, éppen ezért Isten kezébe tesszük le a kőtemplomot, a lélektemplomot, és tesszük le Kolozsnak, templomos, hívő népének az életét is. Az ő gondviselése és kegyelme legyen az, amely vezet bennünket, mindannyiunkat. Gyönyörű szép két igét olvastam fel, ti néktek Mózes könyvéből. Ábrahámnak az életéről van szó benne. Két útat tesz meg a felolvasott igében, és valahogy Ábrahámnak ez az útja, ez az elmenetele és visszajövetele valahogy hasonlít sokunknak az élet útjára. Azt írja a Szentírás, hogy szárasság van, hogy nincs gabona, hogy nincs kenyér, hogy az ígéret földjén, Kanaán földjén éhínség van és szomjúság van. És mit tesz Ábrahám, hogy mentse a családját, hogy mentse a javait, elmegy arra a földre, ahol van gabona bőven, elmegy Egyiptomba. A másik út az visszafelé vezet. És el kell gondolkozzunk azon, keresztény testvéreim, hogy Ábrahámnak ezen a két útján vajon melyiken volt jelen Isten? Amikor elment, vagy amikor visszajött? Mikor kérte Istennek a segítségét? És szomorúan kell elmondanunk azt, hogy Ábrahám életét mentve vette mindenét, és menekített mindent, és ment idegen földre. Pedig az ígéreteknek a hordozója volt. Isten azt mondta neki, nagy néppé teszlek. Annyi leszármazottad lesz, mint égen a csillag, vagy a tengerparton a homok. Neked adom a tejjel és mézzel folyó földet. És Ábrahám engedelmeskedett, elment az ő szülő földjéből, elindult feleségével, elindult unokaöccsével, szolgáival, állataival, megérkezett a Kanaán földjére, berendezkedett, ott élt, Isten áldását élvezte ottan, és amikor jött az első nagyobb nehézség, mit tesz Ábrahám? Felkerekedik, veszi mindenét, és elmegy. Elfeledkezik Istennek az ígéretéről. Isten szövetséget köt vele. A tiéd lesz, és a te leszármazottaidé, a te gyermekeidé és unokáidé. És én vagyok, aki ezt megadom neked, bízzál bennem. Mondhatnánk azt, hogy Ábrahám menekül. Nagy felelősség nyomta. Felesége, szolgái, állatai. Megoldást keres, és ez volt a megoldás, hogy menjünk. És keresztény testvéreim, hányszor mi is Ábrahámnak ez a kapkodott döntését követjük mi is, menjünk. Itt nem lehet megélni. Menjünk, itt már nincs munka, nincs fizetés, nincs kenyér, mivel tartom a családomat? Menjünk! Pedig itt születtünk, itt nevelkedtünk, Isten itt áldott meg bennünket, itt konfirmáltunk, itt kötöttetek esküvőt,
itt voltak az ünnepek, áldott ünnepek, és szüleitek, nagyszüleitek itt vannak eltemetve. Menjünk! Menjünk, mert jobb a kenyér, más a kenyér. Itt nehéz. És a 200 év alatt milyen sokszor próbálta meg az élet a kolozsi gyülekezetet, és benneteket is, kedves református testvéreim, az összes felekezettel együtt. Bezárodott a bánya, amely biztos fizetés volt, jövedelem volt az embereknek. Egyik napról a másikra át kellett állni, új munkát kellett keresni. Nem volt könnyű. Amikor stabilizálódott egy kicsit a helyzet, akkor jöttek a világháborúk, és végig seperte ezt a vidéket is. Ott látjuk, a táblák örökítik meg azokat a nagyszülőket, dédszülőket vagy szülőket, akik életüket vesztették ezért a földért, ahol születtek. És ahol elképzelték, hogy majd gyermekeik, unokáik, dédunokáik is itt fognak élni. És jött a kommunizmus, és az, ami biztos volt, mint a bánya, kirángatták az ember lába alól, kihúzták, és újra kellett rendezni az életet. Újra kellett próbálkozni, városra költözni, bemenni, navétázni, munkát keresni, a földet se hagyva, azt a kicsit, amit meghagytak még, ami megmaradt még. És jött a demokrácia, és örventünk, hogy más lesz, hogy jobb lesz, hogy szebb lesz, hogy gyermekeinknek könnyebb lesz. És csalódtunk. Gyermekeinknek is át kell menniük azokon a nehézségeken, amiken mi is átmentünk, pedig óvjuk őket, szeretnénk megóvni őket. Gazdasági váltságra. Munkahely megszüntetések, munkahely megszüntetése. Alig szuszogunk fel egy kicsit, már rögtön jön megint egy gazdasági zuhanás. És eddig azt mondtuk, hála Istennek nincs háború. De van háború a szomszédban. Nagyon közel. És nagyon sokszor a mi népünk megégette magát a háborúkban. Nagyon sokan pusztultak el benne. Isten óvjon meg bennünket, hogy a határon átlépjen. Érezzük a hatásait. Érezzük testvéreinknek a nyomorúságát, akik ott pusztulnak el ártatlanul. És megyünk. Megyünk keletre, és megyünk nyugatra, és keresünk munkahelyet, jobb életet, és sokan hazajönnek dicsekedve, milyen jó az élet ott kint. És azt szoktam mondani, hogy igen, de szülődre kivigyázz. Ki látogatja meg a te szülődet egy évbe egyszer, ha hazajössz véletlenül, és nem épp valamelyik szigetre mész, mert nagyon el vagy fáradva, hogy nyaraljál, mert megérdemled, mert ott kint, külföldön keményen dolgoztál, és akkor még a szülődre se jut időd. Pár éve egy olyan édesanyát temettünk, aki több mint egy hónapig volt karácsony előtt meghalva, és januárba kapták meg a lakásba. Kérdeztem a fiát, hogy hát hogy lehet az, hogy édesanyád ott meghalt, és nem tud semmit róla. Hát tírsofőr vagyok, járom a világot. Hívtam telefonon, de hát nem vette fel a telefont. Mondom, az nem jelzett önnek semmit. Mondom, senki rokon nincsen. Hát rosszba vagyunk a rokonokkal, összevesztünk. Hát nincs szomszéd.
Hát a szomszédokkal se vagyunk jóba. Senki se nyitott be az özvegy édesanyához. Úgy halt meg egyedül. Úgy temettük el. Nagyon jó külföldön. Csak otthon mi történik, ahol nem sok mindenkit törődik. És Ábrahám is elmegy. És Isten nélkül megy el. És Isten megmutatta azt, hogy nem jó úton jár Ábrahám, mert Isten hallgatott, Isten csendbe volt. Isten nem szólt neki. Mehetett Ábrahám magától, de Isten nem szólt. És Ábrahám az saját döntése szerint tett. Úgy, ahogy mi is sokszor a saját fejünk, nyakasságunk szerint megyünk, haladunk az életnek útján, döntünk, választunk, munkahelyet keresünk, családot alapítunk, növeljük a gyermekeinket, neveljük a gyermekeinket, jövőt tervezünk neki, így kell, mert mi tudjuk, hogy hogy kell, meg se kérdezzük sokszor őket. És hallgat Isten. És csendben van Isten. Meggondolkozunk-e azért azon, hogy vajon miért van Isten csendben? Nem-e azért, mert eltévedtünk. A GPS elvitt rossz útra. Lehet, hogy rövidebb út, lehet, hogy jobb az út, lehet, hogy gyorsabb az út. Csak éppen az, hogy az ígéret földjétől és az ígéretektől távol visz bennünket. Első nehézség alig érkezik meg. És ezt mondja a feleségének, szép vagy, megkívánnak téged, és nekem bajom lesz, éretted. Hazudd azt, hogy te a hugom vagy. Isten választott embere. Ezt mondja, hazudjál. Mondd, hogy a hugom vagy. Észre is veszik. El is veszik. El is viszik a fáraóhoz. Búsásan megfizetnek Ábrahámnak. Aranya, állata, szolgája lett. De Isten nem hagyta el Ábrahámot. Keményen megleckésztette, figyelmeztette. Egyiptomra mért csapást. És látjuk, az idegen, a pogány feleszmét, hogy valami történhetett, hogy ekkora csapás ér bennünket, és előszedi Ábrahámot. Kivallatja feleségét, és rájön a hazugságra, hogy őt félre vezették, hogy bűnbe vitték őt. Meddig elfajul az ember, mennyi mindent megteszünk az életben, milyen sok kompromisszumot kötünk, milyen sokszor fejet hajtunk a bűn előtt, gyarlóság előtt, és hordozzuk azoknak következményét. És a fáraó azt mondja, menj, nem büntetlek meg, de menj, takarodj innen, nincs mit itt keressél, hazudtál nekem. Ez a fejmosás nem eshetett jól Ábrahámnak. Egy hitetlen ember, egy Isten nélküli ember, mondja meg neki, Isten követének, Isten szolgájának, te bűnös vagy, te rosszat cselekedtél, menj, nincs mit itt keressél. Vajon mikor szólal meg bennünk is a lelkiismeretünk, Istennek lelke, hogy rossz úton járunk, hogy eldobtuk a feleségünket, vagy a férjünket, vagy a gyermekünket, oda dobtuk a világnak, csak hogy mi jól éljünk. Mikor ébredünk rá arra, hogy egy kicsi jobb létér, nagyon kevéske jobb létért, mindenről lemondunk, még a lelki nyugalmunkról is. Az ördögnek odadobjuk,
És Ábrahám, lógatva az órát, visszaindul, ahonnan elindult. Nehéz lehetett az az út. Ugyanazt az útat, ha figyeltünk az igére, ugyanazt az útat tette meg Ábrahám visszafelé, amelyen elment. És amely úton nem is gondolkozott, hogy majd egyszer visszatérek. Majd Isten hazavezet. Visszavezet arra a helyre, amelyet nekem adott. Ahol születtem, ahol megkereszteltek. Ahol Isten előtt fogadalmat tettem. Ahol odaálltam az úrasztala mellé, és részesültem a megterített asztal szent jegyeibe. Ahol minden alkalommal fejet hajtva megfogadtam azt, hogy Uram, leteszem az én vétkeimet, és köszönöm, hogy elveszed az én vétkeimet. De segíts meg, hogy másképp éljek, új életet éljek. Nem lehet megspórolni a visszavezető utat. Mi próbáljuk átszökni. Próbálunk besimulni. Ugyanannyi volt az út visszafelé, ugyanannyi volt az út

függőségekben élőkre. Gyere! Egy pár nap részt veszel egy terápián, és helyre jössz. Amikor az utad éveken és évtizedeken tart elfele Istentől, elfele a gyülekezettől és elfele a családodtól, akkor azt egy pár óra alatt nem tudod bepótolni. Hosszú út vezet vissza találásra, s a meggyógyulásra. Gondolkozz el azon, hogy milyen messzire kerültél Istentől. És ha úgy érzed, hogy távol vagy, akkor fordulj vissza, mert még nem késő, hogy tudjál megérkezni arra a helyre, amelyet ő ígért neked. És megérkezik Ábrahám, szégyenkezve. És mit tesz Ábrahám? Meglátogatja azokat a helyeket, ahol előtte volt, és megérkezik az oltárhoz, amelyet épített, amikor megérkezett Kanaán földjére először, és ott dicsőítette és magasztalta a világ urát, a mindenségnek urát. Ma visszajöttünk arra a helyre, ahonnan elindultunk, ahonnan az élet vitt, szétszórt bennünket. Visszajöttünk arra a helyre, amelyről lehet, hogy az elmúlt vasárnap, vagy épp a tegnapi bűnbánati istentiszteleten itt voltatok, de haza kellett menni, és visszajöttetek, és vissza kell jönni mindig és mindig arra a helyre, ahol Istent lehet dicsőíteni és magasztalni, és hálát lehet adni neki. És mit tesz? Nagyon fontos. Ott segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. Keresztény testvéreim, tanulnunk kell tőle. És segítségül hívta ott az Úr nevét. Nem tudom, mikor voltál itt utoljára, hány évvel ezelőtt, hány évtizeddel ezelőtt, hány hónappal ezelőtt, vagy hány nappal ezelőtt. De ha eljössz ide és megállsz ezen a helyen, amelyet a szüleid, nagyszüleid, dédszüleid, verejtékes homlokkal gyűjtöttek és építettek fel templomán, akkor itt más nem tehetsz, csak hálát adhatsz, hogy Isten ide visszavezetett, és segítségül hívod az Úr nevét. Nehéz a visszavezető út, nagyon nehéz. Tékozló fiúnak a történetét mindannyian ismerjük. Vallás órán, KT órán kedvenc történet volt nekem is, de hiszem azt, hogy nektek is. Mindent tönkretesz a fiúgyermek. Megsérti édesapját. Háta mögött hagy mindent. Elveszi a vagyon rá első részét, és eltékozolja. Lehet a nagyvilágban tékozolni, lehet a fények között élni, gyönyörű, elkápráztató. Csak éppen arról feledkezünk el, hogy amikor elfogy a pénz, a kenyér, akkor senki sem fog könyörülni rajtad. Kenyeret csak itthon kapsz, szüleidtől, testvéreidtől, rokonaidtól. Ott messze távol nem kap senkitől. Meghalhatsz egy szobába bezárkozva, összeveszve a szomszédokkal, a rokonokkal, és majd megkapnak valamikor. Napokra, hetekre, hónapokra. És munkát keres. És a zsidó ember számára a leggyarlóbb munka.

munka, meg tisztátalan a munka, hát a disznók mellé szegődik el, mert csak ott van hely. Ő, aki olyan nagy álmokkal indult, mint ahogy sokszor mi is, és ti is fiatalok indultok, és mondjátok, hogy szülők beszélhettek, mert mi tudjuk, hogy mit kell tenni. És ott abban a mélységben, ott abban a dagonyában, korgó gyomorral jut eszébe az otthon. Bezzeg édesapámnál, a szolgák is. Az egyik konfirmándusom így mondta a történetet. A szolgák is kenyeret és szalonnát esznek. Mi lenne, ha hazamennék? Bocsánatot kérnék. És már nem kell az a hely. Legyek egy a szolgák közül, és elindul hazafelé. Mennyi lelki fájdalommal, törődéssel, félelemmel a szívébe. Az édesapa várja. Az mindig ott állt a ház sarkánál, és a messzeségbe tekintett, fürkészte, hogy hát, ha hazajön. És hány imádság hangzott el, és hány imádság hangzik el, keresztény testvéreim, a ti ajkaitokról és a mi ajkainkról is, hogy hát, ha hazajönnek a mi fiaink és gyermekeink, vagy unokáink, hát, ha hazajön a falunak a népe, akik elmentek, próbálkoztak nagyvárosban, vagy éppen külföldön, hát, ha hazajönnek és itt lesznek. És amikor odaérkezett a fiú, elejébe szaladt, az édesapa átölelte, nem engedte, hogy szóhoz jusson. El tudta repegni csak azt, hogy vétkeztem ellened, s az ég ellen. Bocsáss meg! Az édesapa elmondta azt, hogy az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mossátok meg, és adjatok ünneplő ruhát réá. Mennyei atyánk, így vár benneteket és bennünket is, minden egyes alkalommal, amikor eljövünk ide a templomba, az imádságnak a helyére. Kitárt kezekkel, kegyelemmel, szeretettel az ő szívébe és lelkébe. Így vár bennünket, hazaérkezőket, megtérőket, visszajövőket, akik bűnbánatot tartunk a szívünkben és lelkünkben. Akik segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. És milyen jó keresztény testvéreim, hogy oly sok áldott Isten tisztelet, ige hirdetés, ünnepé volt ebben a templomban 200 év alatt. Persze a gyülekezet élete már előtte kezdődött, és volt egy fa templom is, majd fogjuk hallani a beszámolóban, a történelmi beszámolóban. És reméljük, hogy folytatódni fog, de csak akkor, ha itt segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Mehetünk akárhová, mert a szívünk és lelkünk mindig visszahív, és visszahoz erre a helyre. Itt, ahol felnevelkedtünk, itt, ahol járni tanultunk, az első élmények értek bennünket, amikor gyermekként a karzatban rosszalkodtunk, kicsi gyermekként ott, konfirmáció után a másik karzatban. Néztük a leányokat, fiúk. Mit töröttünk mi az élettel, mert szülők, védő karja óvott bennünket, és a falunak a közössége, mert odafigyeltek minden gyermekre. Igen. A segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Az ő fiát küldte érettünk, mert úgy szeretett bennünket. A keresztre juttattuk, a mi bűneinkkel is. Érettünk halt meg azért, hogy nekünk életünk legyen. Ő tegye áldottá ezt az ünneplést, az itt létünket,
és a következő évtizedeket és évszázadokat. Ne felejtsük el azt, hogy bennünket Isten tartott meg. 1000 éven keresztül, 200 éven keresztül, vagy éppen 10 éven keresztül, vagy egy pár napon keresztül, ő tartott meg. Ő vezessen bennünket továbbra is. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezen az ünnepi istentiszteleten. Köszönjük te néked ezt a 200 esztendőt, amelyet ünnepelhetünk, és köszönjük te néked a 300 esztendőt, az 1000 esztendőt, és köszönjük te néked azt a több ezer esztendőt, amelyen vezettél bennünket, és magad felé terelgettél minket. Köszönjük te néked az ígéretet, amelyben azt mondtad, hogy megtartasz bennünket és gyermekeinket, ha mi is megtartjuk a veled kötött szövetséget. Köszönjük te néked, Istenünk, hogy a történelem viharai alatt is megtartottad ezt a templomot, az imádságnak helyét, és megtartottad benne a lelkeket, akik ide jöttek, ide menekültek, itt borultak le, itt imádkoztak, ide hozták fájdalmaikat, kétségeiket, ide hozták betegségeiket. Te meghallgattad, megsegítetted őket. És köszönjük te néked, Istenünk, hogy itt voltál akkor is, amikor gyász és fájdalom volt, amikor drága szeretteinket kellett elkísérjük, és ott vagy azokkal a családokkal is, akik ma gyászolnak, és ma van szívük teli keserűséggel, mert drága hozzátartozott, édesanyát, nagymamát, feleséget veszítettek el. És milyen sokszor kellett megállni koporsok mellett, és szülőket, és testvéreket, és gyermekeket kellett utolsó földi útra kísérni, és te vigasztaltál bennünket. És köszönjük te néked, Istenünk, a mindennapi kenyeret, amelyet adtál. Mert holnap új zsenge, vasárnapja. És köszönjük a lelki kenyeret, amit adtál, az Úr Jézus Krisztust, amely életbe tartott és tartani fog minket. Kérünk, te áld meg együttlétünket, ünneplésünket, te áld meg a mai napnak a szolgálattevőit, a fennforgókat, te áld meg ezt a gyülekezetet, elöljáróit, te áld meg a falu népét, a lelkészeit, akik mindig egyetértésben tudtak összedolgozni, együtt dolgozni és együtt imádkozni. Te áld meg a mi népünket, Istenünk. És add, hogy egyszer hazaérkezzünk. Megérkezzünk hozzád. És add, hogy itt segítségül hívjuk a te nevedet. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt, és csendben magunkban imádkozzunk.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyeinket elfoglalva Istennek dicsőségére énekeljük a 468-as számú énekünk mindhárom versszakát. 468-as számú énekünk így kezdődik. Kövesd a Jézust, kövesd még ma, hadd miként hangzik hívó szava.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából. Most a Szenvedésről című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Szívverés. Olvassuk a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. verset. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. A Szentírás ajtóval kezdődik és ajtóval végződik. A Szentírásnak az első oldalain olvasunk arról, hogy Káin forgatja magában az ő testvérének a megülésének a gondolatát. Amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy Káin, a bűn az ajtód előtt várakozik, ólálkodik és rád van vágyódása. A Szentírás végén pedig Krisztusról olvasunk, aki megkeresi az embert, életünknek az ajtaja előtt kopogtat. Két ajtó van tehát. Az egyik ajtó az, ahova, amin keresztül kilépek a bűnre, a bűn felé. Ez az az ajtó, amin keresztül kapcsolatba kerülök a gonosszal, akinek rám van vágyódása. A másik ajtó Krisztus. Az az ajtó, amin keresztül beáramlik az életembe a kegyelem. Az ajtókat tehát jól meg kell vizsgálnunk, hiszen az egyik az kivezet önmagamon kívülre, az Istennel való közösségemen kívülre, a bűnbe, a kísértésbe, az elbukásba.

lakásba. A másik ajtó viszont az az ajtó, amin keresztül bejön az életembe a kegyelem. Amikor Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn, a kísértés az ajtó előtt ólálkodik, akkor azt mondja Isten Káinnak, hogy uralkodjál a bűnön. Igen ám, de a bűnön nem tudok uralkodni. Megpróbáltam, nem is egyszer, megfogadtam, és mégsem sikerül. Bárhogy igyekszem, bárhogy erőlködöm, képtelen vagyok ellenállni a bűnnek, az indulataimnak, a vágyaimnak, az egóm akaratának. A bűnnek a zsoldja viszont halál. Tehát nem tudok uralkodni a bűnön, aminek a következménye halál lesz. Pál apostol elkeseredve kiált fel a rómaiakhoz írt levélben. Hát kicsoda szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki szabadít meg ebből a lehetetlen helyzetből? A válasz Jézus Krisztus. Krisztus szabadít meg ebből. A feltámadott Krisztus keresi az embert. Azért keresi, hogy az ő kegyelmével és irgalmával, bűnbocsátó szeretetével bejöjjön az ember életébe. És ez a Krisztus kopogtat az ember ajtaján, ez a Krisztus kopogtat az én szívemnek az ajtaján. Csak hogy nagyon könnyen nyitjuk meg az ajtót a bűnnek, a kísértésnek, az ordító oroszlánnak, de mindig bezárkózunk Krisztus előtt. Különös hajlama ez az embernek, a bűnre, a sötétségre, a szenvedésre. Megnyitjuk magunkat a bűneink, a kísértéseink előtt, de zárva tartjuk az ajtót a kegyelem előtt, Krisztus előtt. Krisztus viszont nem sértődik meg, nem fordít hátat nekünk, hanem eljön, megkeres, megáll az ajtónk előtt is, és zörget. Azt olvastuk az ígénkben, hogy íme az ajtó előtt állok. Az íme azt jelenti, hogy most. Most kereslek téged, most zörgetek, most van az a pillanat, amikor döntésre hívlak. Dönts az életed tekintetében, beengedsz, vagy pedig nélkülem éled tovább a te életedet. Ebben az íme megszólításban ott van az is, hogy a döntés nem halogatható. Döntésre kell jutnom, hogy mi legyen az életemmel. Íme az ajtó előtt állok, most, és zörgetek. Nagyon kedves kifejezéssel fordítja a latin nyelvű Biblia ezt a kifejezést, hogy zörgetek. Azt olvassuk itt a Vulgátában, Szent Jeromos fordításában, hogy pulzó. A zörgetést a pulzó, pulzálással, a szívveréssel adja vissza a latin nyelvű Biblia. Sok finomság és sok üzenet van ebben. A mi Urunk nem erővel dörömböl a mi szívünknek az ajtaján, a mi életünk ajtaján, hanem az ő szívverésével. Mintha az ő szívét szorítana oda a mi Urunk a mi szívünkhöz, hogy halljuk meg azt a finom szívdobogását a mi Urunknak, amiben szeretet, irgalom van és könyörület a mi számunkra. A mi Urunk tehát kedvesen az ő szívverésével zörget, pulzál a mi szívünknek az ajtaján. Ha valaki megnyitja az ajtót. A döntés nem az, hogy jó leszek-e, hanem az, hogy beengedem-e az Urat az életembe. Nagyon sokszor eldöntöttem már, hogy jó leszek, és hát tudjuk a végét, hogy nem sikerül. A döntés mindig arra vonatkozik, hogy beengedem Krisztust az életembe. Igen ám, de hát sokszor kosz rendetlenség van otthon nálam, a szívemben, a lelkemben. Nem baj. Az én Uram azt mondja, hogy veled akarok vacsorázni. Abban a körülményben, amiben te vagy, én is azt akarom enni, amit te eszel. Ha szomorúságot, szorongást, félelmet, fájdalmat eszel, akkor én azt akarom veled együtt enni. Vele vacsorázok, és ő én velem. Íme létrejön a közösség Krisztussal, az asztal közösség, a kegyelemnek ez a drága közössége. Krisztus kopogtat a szívemnek az ajtaján, nyissam meg, engedjen be magamhoz. Mindenható Urunk, szerető, hűséges Krisztusunk, köszönjük, hogy megkerestél bennünket, köszönjük, hogy nem bírtad el a bezárt ajtókat, hanem egyen-egyenként odajössz az életünkbe, és kopogtatsz a te drága szívveréseddel. Légy áldott, Urunk, ezért a szeretetedért. Amen.

Az elmúlt percekben Vizski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Szenvedésről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

a szenvedésről. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Pál apostol Filippiekhez írt levelem 3. részének 10. verse. Carl Gustav Jung a lelkés családból származó nagy svájci pszichológus házának egyik ablakára a keresztet hordozó Krisztus képét festette. Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk, mondta egy teológus látogatójának. Nemrég jártam Indiában, és ott döbbentem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, meg kell birkoznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember megkísérel érzéketlenné válni a szenvedéssel szemben. Mi nyugatiak, inkább a legkülönbözőbb testi, lelki és szellemi kábítószerekhez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést le kell győzni. Ez csak akkor lehetséges, ha magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó Krisztustól.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szenvedésről című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

amit kitaláltak.

Mm-hmm.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne higgy szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne higgy. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.